0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

SMS. Rock a jóból. Rock a

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntjük! A 107,1 MHz-en. Hello, hello! Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
2: Kedves hallgatóink, egy újabb reggel és egy újabb napindító itt a 107,1 MHz-en, aki pedig önökkel lesz. Szabadkai Magyar Rádió fő és felelős szerkesztője, a napindító szerkesztője Dédi Zsuzsanna. Illetve itt lesz önökkel még Farkas Ervin, hangmérnök, adásvezető, aki azért felel, hogy minden hang a helyére kerüljön. Illetve az a két fiatalember, akik az iménti Lou Reed-dalt is beleválogatták ebbe a hajnalba, reggelbe, délelőttbe, nem mások ők, mint Sóti Tamás és Szabó Tibor. Illetve jó magam a műsorvezetője, Agárdi Gábor. Szabadkán és környékén másfél fok van. Egyébként, ha visszatekintünk a múltba, 2022-ben 27 fokot mérhettünk ezen a napon. Akkor volt a legmelegebb, leghűvösebb pedig 2025-ben akkor másfél fokot mérhettünk, az volt a legalacsonyabb hőmérséklet, mint amennyit most mérünk, de ez természetesen változhat, és hasonló időnk lesz, mint a tegnapi napon. Most Szikora Róbert énekel nekünk, és az Ergo arról dalol, hogy te csak mindig akkor sírsz, önök ne sírjanak, mert kezdődött a műsor, maradjanak velünk egészen 10 óráig, ne állítsanak az állomáskeresőn.

Kedves hallgatóink, a Dollyról felvétel előtt elmondanám önöknek, hogy a Bonifácok, a Gyöngyik, illetve a Juliannák is ünneplik a névnapjukat, úgyhogy ha van ilyen ismerősük, akkor tudják, egy-két szép szó, és már is szebbé tehetik a napjukat. Valóban valakinek szüksége lehet erre is. És hogyha ezzel, hogy ezt elmondtam, esetleg eszükbe jutott, hogy vannak még fontos dolgok, amire emlékezni kell a mai napon, akkor már megérte mindenféleképpen. És ugye vannak olyan dolgok, a póker, illetve más, amikor ez a kijelentés, amiről a Dollyról énekel, az nagyon is érvényes, ugyanis arról dalolnak, hogy dupla vagy semmi.

0: Informálódjanak velünk.
1: Ablakot nyitunk a világra.
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Kedves hallgatóink, a Dollyról-tól hallhatták a Dupla vagy Semmi című felvételt itt a 107,1 MHz-en. A Dupla vagy Semmi, akkor sokaknak eszébe juthat az a Matt Damon film, aminek az a fordítás, hogy Pókerarcok vagy Rounders. Ez volt az egyik olyan alkotás, amiben maradandót alkotott, és John Malkovich volt az ellenfele, KGB-t vagy KGB-t, Teddy KGB-t alakította ebben a bizonyos alkotásban, egy orosz származású pókerezőt, akit megpróbált Matt Damon legyűrni, és hogy sikerült neki, nézzék meg az alkotást, valóban mindenképpen megéri. Azt mondják a pókeresek, hogy talán az egyik legjobb film ebben a műfajban, és hogyha már énekelt Fortunáról nekünk, akkor Sanremo-ban van egy kaszinó, ahol annak idején a Sanremo-i dalfesztivált tartották, utána felújították, és azóta csak mint kaszinó működik több emeleten. Egy bankautomata várja azokat, akik belépnek, és ott aztán lehet játszani, de ugye azt mondják az emberek, illetve a szakértők, hogy nem annyira egészséges ez. Talán egyszer kipróbálni ott azon a helyen nem árt senkinek, de utána ne szokjanak rá az emberek, legalábbis mindig ezt mondják a pszichológusok. És hogyha már említettük Matt Damont, akkor a visszapillantóban is filmesekkel kezdünk, ugyanis 95 esztendeje meglátta napvilágot Huszárik Zoltán, magyar filmrendező, igazából impressziókat vitt, és különböző színeket, hangulatokat, érzületeket a kamerájával a vászonra. Szimbád az egyik legismertebb alkotása, ugye Krudi hősét próbálta valahogy leképezni, Latinovics Zoltánnal a főszerepben, azt mondják, hogy az egyik legszebb magyar film, ami valaha készült, illetve ha már színek és impressziók, Csontváriról is készített egy alkotást, valóban érdemes megtekinteni. 82 esztendeje megszületett George Lucas, producer, író, rendező, a Csillagok háborúja miatt lehet ismerős, az Indiana Jones filmek okán is, mert hogy annak producere volt, illetve az Amerikai Graffiti volt az, ami megismertette a világgal őt, és igazából ő nyilatkozott többször, hogy úgy kezdte a karrierjét, hogy más rendezőkhöz szegődött, és nézte igazából, hogy készülnek az alkotásaik, és akkor mindig ellesett valamit, de a Csillagok háborúja az egy olyan történet volt, ami azóta is legendás, igazából a Hét szamuráj is ihlette, és nagyon sok más történet, mert azt szerette volna, hogyha egy szamuráj történet elevenedik meg, de az űrben. És hogyha már film, akkor 93 esztendeje meglátta a napvilágot Kovács László, magyar-amerikai operatőr, a Szelíd motorosok, illetve a Szellemírtók is a nevéhez fűződik, és nagyon sok más alkotás. Zsigmond Vilmossal együtt határozták meg a 70-es évek amerikai, illetve világ filmgyártásának képi világát, az a kékes-zöldes árnyalatú filmhatás, az nekik köszönhető. Egyébként érdekesség, hogy 56-ban azokat a képkockákat, amelyek bejárták a világot, ők rögzítették, és utána mentek el először Ausztriába, utána pedig az Amerikai Egyesült Államokba, és állítólagosan Kovács Lászlónak volt egy kabátja, amiben volt egy kis darab magyar föld, azért, hogy mindig emlékeztesse arra, hogy honnan is érkezett. Zsigmond Vilmos megkapta az Oscar-díjat, Kovács László nem. Az egyik alkotásáért majdnem az övé lett, de azt mondják, hogy azért nem ítélték neki oda végül, illetve nem kapatta meg, mert hogy állítólagosan Orson Welles mondott neki valami tanácsot, azt alkalmazta, és úgy gondolták, hogy mivel nem eredeti az ötlete, ezért nem kaphatja meg, de valóban maradandót alkotott. 11 esztendeje pedig meghalt B.B. King, amerikai bluesgitáros, énekes, szerző, aki még 89 éves korában is fellépett. Mindig azt mondták róla viccesen, hogy 5 hangot tud, de azt úgy tudja játszani, illetve keverni, hogy senki más, valóban az egyik legnagyobb volt a műfajban, és amikor kezdte, akkor valahogy azt a stílus nem mindig tudta befogadni a közönség, de aztán elkezdett az életéről mesélni és énekelni, és akkor minden megváltozott. Ő mondta egyébként, hogy csak egyszer élsz, és amikor meghalsz, vége. Szóval engedd, hogy a boldogság átjárhasson. És végül, de nem utolsó sorban, 28 esztendeje meghalt Frank Sinatra, többszörös Grammy és Oscar-díjas olasz származású amerikai énekes, zenész, színész. Valóban Szicília környékéről származnak a szülei, és nagyon sok minden fűződik a nevéhez, ami igazából forradalmasította a zenét. A mikrofont ő kezdte igazából úgy használni, ahogy azt most is használják a sztárok, mert rájött egy olyan egyszerű dologra, hogyha közel megy a mikrofonhoz, akkor igazából tud suttogni, és az jól hallatszik, és hogyha kicsit távolabb, akkor hangosabban is tud énekelni, és az is ugyanolyan jól hallani, kihasználta ezeket az adottságokat, és igazából az ő egyik lemeze volt az, ami a koncept lemez lehetőségét megteremtette, azaz egyetlen egy témára több dalt felépített, és ezt először kisebb lemez formátumban jelentette meg, de utána olyan jól ment, hogy mondta a stúdiónak, hogy igazából az eredeti ötletét kéne megvalósítani, hogy nagy lemez formában jelenjen meg, mint az akkori komoly albumok, illetve a komoly zenei albumok, és persze a stúdió azt mondta, hogy lehet, mivel nagyon sokat adtak el belőle, sok mindent lehetne róla mondani, mondtam is már önöknek, nem is húznám tovább, most egy nagyon jó dala következik, méghozzá a Swingelő Részfúvósok albumról, a Goody Goody, ez szól itt a 107,1-en.
3: So you met someone who sets you back on your heels. Goody goody, you met someone and now you know how it feels. Goody goody,

Kedves hallgatóink, hogyha már a San Remo-i kaszinót említettem, akkor azt is el kell mondanom, hogy Frank Sinatra 1962-ben és 67-ben nemzetközi sztárfellépőként ott volt ezen a bizonyos fesztiválon, ugye két alkalommal is. Érdekesség, hogy voltak abban az időben olyan versenyek, amikor egy-egy dalt egy nemzetközi ismert személy is elénekelt, illetve egy olasz ismert, hogy mindig úgy gondolták, hogy ez a dalok versenye legyen, ne az előadóké, de ő sosem versenyzett, hanem mint vendégfellépő volt jelen. Most pedig egy közérdekű információt osztanék meg önökkel. A Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint a mai napon 8.30 és 13 óra között véradási akciót szerveznek Nagykikindán, a Vöröskeresztben, és 9, illetve 13 óra között pedig Zomborban, a Vöröskereszt épületében. Tehát ne feledjék, 8.30 és 13 óra között Nagykikindán szerveznek véradási akciót a Vöröskeresztben, 9 és 13 óra között pedig Zomborban, a helyi Vöröskereszt épületében.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, Brian Adams énekelt nekünk, I'm gonna run to you, azaz hozzád futok, valaki pedig hozzánk futott, hogy felkínáljon önöknek egyet mást, ezt megtudhatják, hogy mit kiadó egyszobás felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisladonavácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 06955808847-es telefonszámon. 06955808847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleneket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon lehet. 063-699-224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

Kedves hallgatóink, minden nap elmondom önöknek azt az információt, hogy hol lehet áram kimaradásokra számítani a mai napon, és ez sem lesz másképp most sem, ugyanis Karagyorgyevó, Topolya, Mérges, Bajmok, Királyhalom, illetve még Szabadka is érintett ebben, főként a délelőtti órákban egészen 2 óráig kell erre számítani, és Oromhegyesen is, de hogy pontosan hol, annyi van a mai napra, hogy böngészszék a Pannoner TV internetes oldalát, és ott megtalálhatják, hogy pontosan hol és mikor kell erre számítani, de nagyon sok település, illetve város érintett, úgyhogy mindenképpen erre figyeljenek, szinte nincs olyan nap, amikor erről ne számolnánk be. Karbantartási munkálatok az indok, ezért kell számítani a mai napon is áramkimaradásra. Maradjanak velünk!

Kedves hallgatóink, hamarosan jönnek a hírek itt a 107,1 MHz-en, utána pedig folytatjuk műsorunkat fontos, közérdekű témákkal, információkkal. Addig is egy bolond zenész daloljon nekünk, Ásós Attila, aki tehetségkutatókban is fellépett, a közönség azóta is szereti. Itt szól az egyik legjobb felvétele. Ez következik most, egy bolond zenész a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Ma délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt. Mondta Magyar Péter a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján tegnap Ópusztaszeren. A magyar miniszterelnök kiemelte, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Közölte, a jelenlegi tudásuk szerint véget ért a dróntámadás, ugyanakkor az ukrán hatóságok továbbra is készenlétet javasolnak a lakosságnak. A háború kitörése óta ez volt a leghevesebb olyan dróntámadás, amely elérte Kárpátalját, mutatott rá. Megérkezett a MOL ajánlata a NISZ ügyében, de továbbra sem vagyunk elégedettek a javaslat megoldásával, jelentette be Dubravka Gyilovics Handanovic. A fő vitapont továbbra is a pancsovai finomító jövőbeni működése és a piaci ellátása és ennek kérdése. Szerb energiaügyi miniszter szerint a tárgyalások folytatódnak, és Belgrád célja a kompromisszum, de nem mindenáron, miközben nem veszélyeztetik az ország ellátás biztonságát és gazdasági értékeket. Hozzátette, párhuzamosan folytatódnak az egyeztetések a MOL és a Gazprom nyeft között is, amelyek lezárása szükséges az amerikai OFAC jóvágyásához. Teljes folyamatot május 22-éig kell befejezni. Megérkezett Pekingbe Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke hivatalos látogatásra érkezett Pekingbe, a kínai elnök Xi Jinping meghívására. A repülőtéren Han Cheng alelnök fogadta. Donald Trump nemzetbiztonsági és gazdasági csapatának tagjai, valamint több tíz vezető amerikai üzletember kíséretében érkezett Pekingbe, ahol új kereskedelmi megállapodásokról tárgyal majd a kínai elnökkel, Xi Jinpinggel. A CNN beszámolója szerint a kínai látogatáson több nagy amerikai vállalat vezetője is részt vesz. Több mint 1700 ember rekedt egy óceánjárón a délnyugat franciaországi Bordeaux kikötőjében, miután az egyik utas meghalt, és felmerült annak a gyanúja, hogy hányást és hasmenést okozó vírus terjedhet a fedélzeten tartózkodók között, közölték a francia egészségügyi hatóságok. Az Ambassador Cruise Line hajózási társaság Ambition nevű kiránduló hajóján 1233 utas és 514 fős személyzet tartózkodik. Május 6-án indult a Skócia partjairól északra fekvő Shetland-szigetekről, megállt Belfastban, Liverpoolban és Brestben, majd kedden este kötött ki Bordeauxban, onnan elvileg Spanyolország felé kellett tovább haladnia. Gálakoncerttel zárult a 68. szerbiai zene és balettiskolák fesztiválja a Szabadkai Zsinagógában. Az egyhetes fesztiválnak idén a Szabadkai Zeneiskola adott otthont. Miután az ország legtehetségesebb fiatal zenészei összemérték tudásukat, a legjobbak egy egész estés gálakoncerttel léptek fel a Szabadkai Zsinagógában. A rangos eseményről a zsűri döntése alapján hívták vissza a versenyzőket. Radetitja Ádám, a zsűri titkárhelyettes azt mondta, a fesztivál legnagyobb eredménye, hogy a zeneiskola új helyet kapott Szerbia zenei térképén. A rendezvényre 63 iskola érkezett Szabadkára, ami több mint 300 diák részvételét jelentette. A fesztivál így az ország számos pontjáról vonzotta a fiatal tehetségeket. És végül az időjárásról. Ma már kissé melegebb időre számíthatunk, 21 fok körül alakulhat a csúcsérték. Péntektől az előrejelzések szerint azonban újabb csapadékhullám éri el térségünket, így többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
4: Hogy ne maradjon le semmiről,
5: hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
6: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
5: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en. Napindító.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt napokban világszerte nagy figyelmet kapott a hantavírus, miután fertőzésgóc alakult ki a holland Andiusz-óceáni járón. A hírek szerint az úgynevezett Ades-törzs jelent meg a fedélzeten, amely különösen ritka, mert hantavírusok között ez az egyetlen ismert változat, amely korlátozottan emberről emberre is terjedhet. A járványban több utas megbetegedett, és 3 haláleset is összefüggésbe került a fertőzéssel. A WHO és az Európai Járványügyi Szervek ugyanakkor hangsúlyozzák, a lakosságra nézve a kockázat továbbra is alacsony, és ez nem egy újabb világjárvány kezdete. Szerbiában egyébként a Batut Közegészségügyi Intézet adatai szerint az elmúlt 10 évben 127 hantavírusos megbetegedést regisztráltak, ezért fontos tisztázni, hogyan terjed ez a vírus, milyen tüneteket okozhat, és miként lehet megelőzni a fertőzést. Erről beszélgettünk vendégünkkel, dr. Bauczki Nebojsa járványügyi szakorvossal. Köszöntöm a műsorban.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Ugye mindenkit foglalkoztat, hogy kell-e attól tartani, hogy ebből szélesebb járvány alakulhat ki, mert a legújabb hírek szerint több mint 1700 ember rekedt egy franciaországi óceáni járón egy haláleset után, mert vírusfertőzésre gyanakodnak.
3: Azt kell mondani, hogy igen, mi már régóta ismerünk a hantavírusokat. Ez egy vírusológiai, egy família, tehát egy család. De belül van nagyon sok típus, altípus, szervtípus, és így tovább. Ami lehet hallani, hogy nálunk is regisztrálták valamit. Igen, az hantavírus család, de teljesen más kórokozó. Tehát eddig, ha beszélünk erről az relatív új, tehát 1995-től ismerünk az Andok hegységi hantavírus, tehát Andok dél-amerikai hegységről beszélünk, így megkapta ezt a hantavírus is nevét, csak a Chile és Argentinába regisztráltunk, kizárólag ott. Tehát 31 év után ez első olyan járvány, ami valamilyen más helyen regisztráltunk, konkrét egy hajón, ami persze szerencsés volt, mert ez zárt, lehet mondani, terület, tehát pontosan tudunk, ki volt az a hajón, összesen hányan, és tehát nagyon jó egészségügyi szempontból, járványtani szempontból, mert kontroll alatt voltak ezek a személyek. Ami eddig beszéltünk Szerbiában, Magyarországon és így tovább, az volt az ilyen ázsia-európai hantavírus. A rezervuárok, tehát a gazdák rágcsálok, hasonló, mint a dél-amerikai hantavírusról, de itt a letalítás körülbelül 1%. Európában és Ázsiában. Ha beszélünk a dél-amerikai, tehát az andoki törzs hantavírusról, itt a letalítás, tehát halálozási rátája körülbelül 30%, akár 50% is bír lenni. Persze már ez nagyon magas, és alig-alig ismerünk hasonló példát. Esetleg ebből, vagy csak néhány ilyen fertőző betegség van, ahol ennyire magas a letalítás. Ezért is beszélünk erről a fertőzésről, és kell mondani, hogy ez egyetlen olyan hantavírus, ami emberről emberre terjed. Más hantavírusok, klasszikus, tipikus zoonózisok, tehát állat-ember kapcsolat, így terjed. De ez a andoki törzs emberről emberre terjed.
2: És arról beszéljünk, hogy mi történhetett pontosan a Hondius hajón, milyen helyzetekben lehet nagyobb a fertőzés veszély, mert hogy olvashattuk, hogy ez is foglalkoztatta az embereket.
3: Igen, kell mondani, picit kell menni múltba, mit tudunk eddig, mert mikor elindult ez az egész, ez a járvány, nagyon sok, lehet mondani, szakértő nyilatkozott, de most az relatív mennyire tényleg szakértők, mert nekünk alig-alig volt tudásunk erről. Ha nézzünk könyveket, alig-alig valaki emlegeti, mert mondom, 1995-től volt ez felvedezve ez a kórokozó, és csak két országban. Tehát nem volt annyira érdekes erről foglalkozni, mikor olyan sok betegség van. De amit tudunk biztosan, hogy 2018-ban és 2019-ben éppen Argentinában volt egy járvány, ott volt 34 eset, és 11 halált regisztrálták, tehát a letalítás körülbelül 30%. De ami még fontosabb, akkor volt kontaktkutatás. És akkor összesen 476 személyt regisztrálták, akik voltak közvetlen kapcsolat a betegekkel. Ebből 3,4% volt beteg. Tehát virulencia nem magas. Tehát ezek a személyek, ez a 476 éltek a betegekkel családba belül, mikor kiderül, hogy valaki beteg, akkor ezek a személyek voltak karanténbe, és ha volt az a kérdés a ilyen nem úton, ami nagyon intenzív kontaktus két személy közt, itt ez az átadás volt 17,6%. Tehát az jelent, hogy nem lehet annyira könnyen megkapni ezt a fertőzést. Tehát utcán, boltban, munkahelyen. Kell egy intenzív direkt kontaktus. Tehát élni valakivel és aludni tehát, vagy enni egy idő közben, mert tehát nem olyan, mint ha beszélünk konyoró, vagy legyen az COVID, vagy influenza. Tehát ez olyan betegségek, hogy relatív könnyen bírunk megfertőzni valakit, magas a virulencia. Tehát ez jó, relatív alacsony ez a virulencia, és kell mondani, hogy az jó, hogy minden történt egy hajón. Tehát konkrét tudunk, kiről van szó, és hogy 42 nap alul kell, hogy legyen az a valaki a karanténbe, aki volt kontaktusban egy beteg személlyel.
2: És ugye azt mondták a szerb hatóságok, hogy nem tartózkodott hajón szerb állampolgár, de egyébként a rendszer felkészült az esetleges intézkedésekre. Hogyan lehet erre felkészülni, illetve még egy kérdés ehhez kapcsolódik, hogy a Batut intézet szerint 10 év alatt ugye 127 fertőzést regisztráltak Szerbiában. Ez soknak számít, vagy kevés szám, vagy hogy lehet ez viszonyulni?
3: Hát kell mondani, hogy ha beszélünk hantavírusokról, van két betegség. Első a vérzéses, tehát a hemorágiás láz, vese szindromája, ami nálunk is van, Európában, Ázsiában, Afrikában és így tovább. Tehát erről beszélünk, ez a szám 170 körül. Persze sokkal több beteg volt biztosan, mert influenza-szerű tünetekről beszélünk. Ha valaki fordul orvoshoz, mert lázos van, fejfájás, és mondjuk rá tél van, persze, hogy orvos nem is fog gondolni erre. A letalítás relatív alacsony. Tehát, ha valaki kerül kórházba, és egyre rosszul lesz az a személy, akkor persze jön a mesterséges vese szükséges, tehát a kemodialízis, és akkor kezelés mellett is 1% a letalítás. De 99%-ban kigyógyul az valaki. Itt, ha beszélünk ez az andoki törzsről, itt arról beszélünk, hogy ez a vírus bír okozni, tehát a hantavírus pulmonális szindromát. Tehát teljesen más szerv, a tüdő, vagy kardiopulmonális szindroma, tehát szív és tüdő egyben van megtámadva, azért ez sokkal persze veszélyesebb betegség, és azért itt nagyon magas a letalítás.
2: És mondjuk van-e erre célzott kezelés, védőoltás lehet-e tenni annak érdekében, hogy az ember esetleg megelőzze?
3: Persze azért, mert ez relatív új betegség, nincsen védoltás. Kezelés is szupportatív, tehát ilyen tüneti kezelés. Van már néhány orvosság, mondjuk most nem kell sorolni ezeket, tehát ilyen vírusok ellenes orvoságok. Inkább ez a kísértési fázis. Azért is mondom, sajnos a letalítás még mindig magas, ha beszélünk ezekhoz, tehát andoki hantavírusról. És kell mondani, hogy a lapongás hosszú, 42 nap. Bír lenni persze csak néhány nap, de maximum 42 nap. Ez nagyon jó járványtani szempontból. Az a baj, mikor ez az inkubáció nagyon rövid, egy-két nap, mint legjobb például influenza. Akkor egy személy nagyon sok ember bír megfertőzni. Itt relatív hosszú ez a lapongás, vagyis elég hosszú, ugye? Akkor a klinikai szempontból, mikor jönnek a tünetek, tehát ez mindig influenza-szerű tünetek. Csak később jön az ilyen nehéz légzés, és mikor kell ilyen mesterséges ventiláció. Ha már valaki ilyen van tünetek, plusz az az járványtani adat, hogy volt Dél-Amerikában, vagy volt, találkozott valakivel, aki valakivel találkozott, aki volt Dél-Amerikában. Tehát ilyen kontaktkutatás lehet csinálni, nagyon egyszerű. Az volt baj 2019-ben, 20-ban, mert mikor a Wuhan az egy több millió város. Tehát itt nagyon nehéz volt csinálni, és tényleg karantén alatt volt az a város, de beszélünk néhány millió emberről. Itt pedig 100-ben, 20-ban, mert mikor a Wuhan az egy több millió város. Tehát itt nagyon nehéz volt csinálni, és tényleg karantén alatt volt az a város, de beszélünk néhány millió emberről. Itt pedig 150 körül. Persze bírunk regisztrálni még néhány

0: kapcsoló. Olyan típusok, ami vannak Dél-Amerikában, nem léteznek más kontinensen. Tehát természeti gazda nem létezik Argentina és Chile más területeken.
1: Ez nagyon megnyugtató, hogy ezt mondja valóban, kedves hallgatóink, egy igazi szakembertől hallhatták ezt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük dr. Bohucki Nebojsa járványügyi szakorvosnak, hogy itt volt velünk, és ezeket az információkat megosztotta.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, súlyos támadás érte tegnap Kárpátalját. Ukrajna magyarok által is lakott vidéke a háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb támadást éli át. Ungvárról is becsapódásokról és robbanásokról érkeztek jelentések. Beszámolók szerint a város több pontján dolgozott a légvédelem, a hatóságok pedig arra kérték a lakosságot, hogy a légiriadó végéig maradjanak óvóhelyen. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közösségi oldalán arról írt, hogy az oroszok a NATO tagállamokhoz legközelebb lévő megyéket támadták. A magyar kormány mélységesen elítéli a támadásokat, az eseményeket pedig figyelemmel kísérik, mondta Facebook videójában Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere. Dóró Alen a mikrofonnál.
1: A közösségi médiában és Telegram csatornákon megjelent beszámolók alapján Ungvár felett légvédelmi tevékenység hallatszott, több helyről robbanásokat jelentettek, és előzetes információk szerint becsapódások is történhettek. A támadásról először szó

0: Olyva térségéből és az ökörmezői járás felől érkeztek hírek, majd rövid időn belül Ungváról is több bejegyzés jelent meg. A közzétett felvételeken füst, robbanás utáni pillanatok, valamint a levegőben mozgó drónokra emlékeztető objektumok láthatók. Egyes beszámoló kritikus infrastruktúrális létesítményeket említenek lehetséges célpontként, de ezek pontos helyét és a károk mértékét a hatóságok egyenlőre nem erősítették meg.
1: Jelenleg is orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján. Amikor ezt a videót vesszük, akkor 5 drón becsapódásáról tudunk. 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, 1-1 pedig 1-1 településen szorványosan. A Szolyvai az egy vasútállomásnak a transformátorát élte, és az Ungvári pedig egy ipari létesítményt. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a főkonzulunkkal, többször beszéltünk vele telefonon, és tájékoztatást kértünk az ottani helyzetről. A támadást mélységesen elítéljük. Reméljük, hogy személyisérülés nem történik, és nincsen. A most kezdődő kormányülésen napirendre vesszük, és folyamatosan követjük az eseményeket, és utána tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.
0: A helyi hírforrások szerint a támadás több hullámban zajlik, és fennáll a veszélye annak, hogy az orosz csapások még folytatódhatnak, reggel pedig újabb dróntámadások lehetnek országszerte. A hatóságok várhatóan később pontosítják, hogy hány drón érte el Kárpátalja légterét, hányat semmisített meg a légvédelem, hol történt becsapódás, vannak-e sérültek, illetve mekkora anyagi kár keletkezett, írja a helyi Kárpáti Igazszó. Ungvár a teljes körű orosz invázió kezdete óta eddig még nem került közvetlen légitámadás alá. Volóc, Huszt, Munkács és Perecseny környékét érték eddig támadások. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök bejegyzésében úgy fogalmazott, Oroszország az egész ország ellen indított több hullámban dróncsapásokat, különösen figyelve a NATO határokhoz közeli régiókra is.
2: Csütörtök délelőtre Orbán Anita Magyarország külügyminisztere berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját. Orosz dróntámadás miatt mondta tegnap Magyar Péter, Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján. Az esetre reagált Tar Zoltán, magyar társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán szerda este. Azt mondta, mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességért és biztonságáért. Jelentette ki feltöltött videóban a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető Opuszta Szeren a kormány első ülésének szünetében felvett videóban azt mondta, most arról szeretnénk szólni a Kárpátalján élő magyar testvéreinknek, hogy aggodalommal követjük azokat az eseményeket, amelyek a mai napon történnek, hogy Oroszország dróntámadást intézett kárpátaljai létesítmények ellen. Figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást. Szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, amelyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán.

0: Kedves hallgatóink, Chris Isaak énekelt nekünk, amikor megjelent annak idején a színen, akkor Elvis Presley feltűnéséhez hasonlították az esetet, mert hogy ismert emberek, személyek, befutott énekesek akarták hallani, látni, hogy mi ez, és ki ez, akiről mindenki beszél, és azóta is fellép, azért koncertezik, a közönség elé áll, hiszen még mindig nagyon sokan szeretik, és bizonyítja, hogy azért nem csak egy-két slágeres előadó, valóban nagyon sok jó dala van, mint például ez is, ami szólt itt a 107,1-en, a Blue Hotel, ami a Szabadkai Magyar Rádió hullámain csendült fel. Maradjanak velünk, hiszen fontos témával várjuk még önöket. Ebben az órában még van egy riportraidőnk. Vajdaságot az elmúlt évtizedekben folyamatos és lassan, de következetesen ható társadalmi jelenség formája az elvándorlás. Ez a folyamat nem új keletű, hiszen gyökerei egészen a 20. század második feléig nyúlnak vissza, és azóta is meghatározzák a térség demográfiai és társadalmi szerkezetét. Fiatalok, képzett munkaerő, családok hagyják el a régiót, miközben sok település előregedik, közösségek zsugorodnak, és egyre gyakrabban merül fel a kérdés, milyen jövője van egy ilyen demográfiai trendekkel érintett térségnek, hogyan alakult ki ez a folyamat, és milyen társadalmi hatásai vannak. Erről kérdezte a közügyekben Molnár Irén szociológust, Loboda Árpád.
1: Egyetért azzal, hogy ez nem egy új jelenség. Mikor kezdődött ez, és hogyan változott az évtizedek alatt?
2: Valamikor Jugoszláviából, illetve Szerbiából a tömeges elvándorlás folyamatossá vált az utóbbi 60-70 évben. Valójában a 60-as évek elején kezdődött, akkor, amikor a vendégmunkási státust elismerte Európa, és Tito megegyezett Németországgal, más országokkal, hogy befogadják az itthon latens munkanélkülieket, és annak valójában egy nyitott jugoszláv útlevél adott lehetőséget. Na most, ha mi átnézzük a 60-as évektől máig az elvándorlást, és annak a dinamizmusát, minden 10 évben népesség összeírás volt. Nagyjából a 60-as évektől idáig körülbelül 40-50 ezerrel voltunk kevesebbek. Kivétel a legeslegutolsó 11 év, a 2011 és 22 közötti időszak, amikor 70 ezer kevesebb, nem mindenki elvándorolt, mindjárt mondom, hogy miért, és ez meglepte az itthoni közéletet, politikusokat. Bevallom, engem nem, mert évtizedek óta kísérem demográfiai adatokat, és látszott már, hogy mind a mellett, hogy nincs balkáni háború, mind a mellett, hogy a társadalom úgy tűnt konszolidálódik, de nem adta meg azt a gazdasági, megélhetőségi biztonságot, amit elvártak különösen a fiatalok, és valójában azt becsüljük, illetve a statisztikában rejtett módon megvan, hogy 40 ezeren hagyták el az országot az utóbbi 11-2 évben, valamennyien 25 ezeren gyakorlatilag a gyermeknatalitás hiányára olvasható be, tehát a gyermek születésének az elodázása, a meg nem született gyermek, vagy a külföldön született gyermek, aki már nem biztos, hogy szerb állampolgár, és nagyjából 2,5 ezeren asszimilálódnak vegyes házasság útján, stb.
1: Na most... Kimondhatjuk ezt a gazdasági okokat, mint a legnagyobb, hát így fogalmazok, bűnbakot az elvándorlás, a fogyásért?
2: Igen, az elmúlt 60 évben, az utóbbi, úgy kell mondjam, talán 30 évben folyamatosan kérdőívezzük és kutatunk az külföldön élők körében is, és valóban első helyre teszik az elvándorlás okát, az áttelepülés okát, vagy a végleges kitelepülés okát, mert különböző fokozatok vannak, a jövedelemszerzés, a gazdasági okok.
1: Ez így a 60-as évektől mai napig így?
2: Végig. Azzal, hogy a 90-es években beleszólt a háború, tehát nyilván, elmentek nyilván a behívók elől, azután a 90-es években kezdődött egy új kritérium is, a fiatalok karrierépítésének az elvárása, ugyanis átmentek az anyországba, középiskolákba, egyetemekre tanulni, és mai napig is ez a folyamat sajnos megvan. Azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon annyi egyetemista tanul, mint ahányan itt Vajdaságban tanulnak az egyetemen.
1: Jellemző ez a fiatal felnőttek, az egyetemisták, mely korosztályok itt a legérintettebbek?
2: A fiatalokra jellemző az elvándorlás attitűdje. Azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatalokat, amikor kérdezzük, első helyen a 20 éves, 20 éves, 30 éves, 30 éves fiatalok elvárása az, hogy ők valahol kipróbálják magukat. Elsősorban gazdasági okok, biztonságos munkahely, jó kereset. Valahogy a mai világban az az elvárás a fiataloknál, hogy karriert építsenek, és elodázzák a házasságkötést, elodázzák a gyermekvállalást, és ha ezt biztonságosabbnak tartják Magyarországon, esetleg a kettős állampolgárság birtokában Magyarországon nem is maradnak meg, hanem ugródeszkának használják fel, és mennek tovább Európába. Számtalan mérnök, informatikus, medikus, tanár, újságíró elment, annál az oknál fogva, hogy itthon vagy nem volt megelégedve a karrierépítésével, vagy a fizetésével, vagy egyszerűen kalandvágya volt. Nem akarom a kalandvágyat kihangsúlyozni, de a fiatalok válaszaiban látszik, hogy ez a fő ok.
1: 30-as, 40-es korosztály, vagy esetleg az 50-es korosztály változott itt az elvándorlási hajlam?
2: Azt figyeltük meg, hogy a 60-as években ment a 30-as, 40-es korosztály, később már a háború kitörése idején a katonakötelesek, a fiatalok elmentek. Mára már azt is megfigyeljük, hogy az idősebbek is elmennek. A kint élő gyermekek után mennek az idősek. Vagy itthon, idős otthonba fog be költözni, vagy kimegy a gyermekek után, ha ezt megteheti. Észrevehető az is, hogy ők jellemzően a nyugdíjukat kiviszik, az egészségügyi ellátással, a családegyesítéssel ott valamit megoldanak, és érdekes módon még azt is észrevettük, hogy az 50 éves nők kimennek Ausztriába, Németországba idős és betegápolás okánál fogva.
1: Ez egy elterjedt megélhetési mód.
2: Alkalmat találnak, és ha itthon esetleg munkanélkül maradt, vagy nem megfelelő a jövedelme, előzetesen elmegy. Meg kell mondanom, hogy ez a sok-sok fél évszázados idő alatt kiépült egy hálózat, egy kommunikációs kapcsolatrendszer a kint élő vajdasági magyarok között. Ők egymást ismerik, ők egymást támogatják, és ha már a szomszédomnak a sorsát ismerem, kimegyek hozzá, azt mondom, hogy 4 hónapot ott alszok nálad, ott lakok nálad, addig biztos találok munkát. Tehát figyelnek egymásra, és pont ez az, amit tovább kellene figyelnünk.
1: Láthatjuk a kisebbség megmaradására vonatkozó táblázatot.
2: Valójában igen, látható, hogy a gyermektelenség, az előregedés és a fiatalok tömeges elvándorlása mennyire hatott.
1: Elemezze ki nekünk ezt, hogy
2: ha
1: ez mit jelent.
2: Megfigyeljük
1: a
2: fiatalok korosztályát, a korközökben a legnagyobb, a 15 és 29 évesek között a fogyás. Tehát akkor, amikor az elmúlt tizenvalahány évben megfigyeltük a fiataloknak a jelenlétét a társadalomban, akkor nagyon szomorú megállapítani azt, hogy éppen a középiskolás és az egyetemista és a fiatal munkát kereső fiatalok száma csökkent, ott fölkeltő jellel meg is jegyeztem. Egyébként a 30 és az 50 év közötti fiatalnak számítandó korosztályban is nagy a fogyás.
1: De azt jelenti, hogy az a korosztály, aki a legaktívabb éveibe van.
2: Igen. A legaktívabb évek az, amikor ő keresi magát. Önmagát keresi a szakmában, családalapításban, és ha azt nem itthon találja meg, akkor nagyon megeshet az a helyzet, nagyon sajnálattal az, hogy ő kint fészket csinál, fészket talál. Esetleg kint talál nem is vajdasági magyar, persze, házastársat. Kint születnek a gyerekek, akik már kétnyelvűek, illetve lehet az is, hogy már csak egynyelvűek maradnak. És ez az, amit lehetségesen javítani kellene, utánuk nyúlni, kommunikációs, diaszpórás kapcsolatot kiépíteni.
1: De
2: az internet hagy dolgozzon.
1: Mit jelent ez azoknak, akik viszont itt maradnak? Tehát ezeknek a helyi közösségeknek a működése, vagy a fennmaradására, mert nyilván nem mindenki megy el, ugye a táblázat, ezek az adatok igazán sokkolóak, de akik itt maradnak, ők, az ő életük se változatlan.
2: Nagyjából a statisztika szerint 184 ezer magyar él Szerbiában. Én azt mondom, hogy életvitelszerűen kevesebb. Mert azok is belettek írva most a legutóbbi lakosság összeíráskor, akik külföldön élnek életvitelszerűen, de a szülő beírta őt, illetve személyazonosságát figyelembe vettük, stb. Sajnos ma vajdaságban már nagyjából 10% alatt élnek. csak Vajdaságban a magyarok, ami jelentős csökkenést a bevándorlás, a térség bevándorlásának a szempontjából. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szorványban nagy a probléma. Több mint 40%-os csökkenések vannak a magyarok körében, a szorvány falvak, vagy akár Muzsát emlegetem, több mint 30%-os csökkenése van ennek a közösségnek a lakosságában. Itt van Szabadka, itt vannak ezek a területek Észak-Vajdaságban, több mint 20%-os a csökkenés. Az utóbbi 11-12 évben 27,3%-kal csökkent a magyarság, míg Szerbiának a lakossága nem egész 7%-kal csökkent. Tehát látnunk kell, hogy mennyire hátrányos a kisebbségi életben az, hogy ő feltalálja magát. Persze, hogy ehhez hozzájárul az is, hogy nem beszél jó a szerb nyelvet, vagy sok más dolgot ki kell találni, meg kell találnunk. Nagyon fontos lenne, hogy az oktatási hálózat megmaradjon, tehát vertikálisan óvodától egyetemig legyen magyar nyelvű, magyar tannyelvű oktatás. Igaz, hogy a kínálat, a szakkínálat gyenge. Nem tudunk minden szakból, minden irányzatot biztosítani. Nincs annyi tanár és szakember, de próbáljuk betömni a legfontosabb térségben szükséges magyar nyelven is tudó szakemberek rétegét, és motiválni őket, persze biztonságos társadalmi légkörrel, hogy ne menjenek külföldre. Na, hát most a biztonságos társadalmi légkör az nem csak a magyaroktól függ, itt az egész államrendszer és az egész politikai légkör kihat az emberekre, de ők sosem emlegetik ezt elsődleges okként, amikor külföldre készülnek. Mindig a biztonságos jövőt a keresetükhöz, a családalapítás, ingatlan szerzés, meg sok egyéb dologhoz kötik, hogy ők ezt külföldön megkapják-e. Azután kellene nézni, mert kérdőveztük azokat is, akik külföldön ragadtak, nem mindenki elégedett. De már nem jön haza. Tehát ez az a köztes dolog, amiért elég szánalmas ez az egész elvándorlási, tömeges elvándorlási helyzet, és ezen én szociológusként kegyetlenül szeretnék segíteni, de hát egyénként meg hát kis csoportban nem lehet erre nagyon jelentősen hatni. Jó lenne csak, hogy nem megállítani, csak lecsökkenteni a tömeges elvándorlást.
1: Hát maradjunk egyben, hogy tényleg csökkenteni kell és megtartani, akik itt maradtak. Köszönöm szépen.
2: Szívesen.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en, ahol a régi zenék szólnak.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. A szerb és a magyar katonaság közös légi gyakorlatot tartott Szabadkánál és Zomborban. A Szabadka környéki Békova sportrepülőtéren és a zombori aerodrom kaszárnyában tartották a gyakorlatot tegnap. A Cross Landing 2026 keretében a szerb és a magyar fél közös gyakorlata ezen a héten zajlik a két ország légterében és területén, közölte a szerb védelmi minisztérium. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amely 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt lett elrendelve. A Magyar Országgyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket, több intézkedés, így az üzemanyagár plafon, az ár és stop egyes elemei és a bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban maradnak. A különleges jogrend alatt az Orbán kormány több mint 170 rendeletet alkotott a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva. A Tiszapárt képviselője Melétei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én veszélyhelyzet megszűnésével lép hatályba. A jogszabály áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozását, tárgyköreit egyes jogintézmények átmeneti szabályként, illetve a normális jogrend részeként állapít meg. Mindent meg fog tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségét, békességét és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán magyar társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalára szerda este feltöltött videóban a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető puszta szeren a kormány első ülésének szünetében felvett videóban azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt, azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségére lenni magyar testvéreinknek, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, amelyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá. Gálakoncerttel zárult 68. Szerbiai Zene és Balettiskolák Fesztiválja a Szabadkai Zsinagógában. Az egyhetes fesztiválnak idén a Szabadkai Zeneiskola adott otthont, miután az ország lehetséges, legtehetségesebb fiatal zenészei összemérik tudásukat, a legjobbak egy egész estés gálakoncerttel léptek fel a Szabadkai Zsinagógában. A rangos eseményre a zsűri döntés alapján hívták vissza a versenyzőket. Radetity Ádám, a zsűri titkárhelyettese azt mondta, a fesztivál legnagyobb eredménye, hogy a zeneiskola új helyet kapott Szerbia zenei térképén. A rendezvényre 63 iskola érkezett Szabadkára, ami több mint 300 diák részvételét jelentette. A fesztivál így az ország számos pontjáról vonzotta a fiatal tehetségeket. Sport. A Crvena Zvezda nyerte meg a szerb kupát, miután a loznicai döntőben 11-esekkel 5-4-re legyőzte az FK Vojvodina együttesét. A rendes játékidő és a hosszabbítás után 2-2 volt az állás. A Vojvodina már a második percben vezetést szerzett Kornél Szücs fejesével. A Zvezda azonban végig harcban maradt, és végül büntetőkkel fordított. A belgrádi csapat ezzel története 30. szerb kupagyőzelmét ünnepelhette, valamint sorozatban 6. alkalommal szerezte meg a bajnoki cím és a kupagyőzelem dupláját. És végül az időjárásról, ma már kissé melegebb időre számíthatunk, 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Péntektől az erőjelzések szerint azonban újabb csapadék hullám éri el térségünket, így többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
7: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
8: Ébredjen velünk a 107,1 MHz-en!
0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
9: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
11: Reklámot hallottak.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
3: Kedves hallgatóink, a vadászat világa nem csak a hagyományról és trófeákról szól, hanem felelős vadgazdálkodásról is, természetvédelemről és közösségépítésről. Ezt a szemléletet szeretné erősíteni a 4. Őszbak trófeamustra is, amelyet a hétvégén rendeznek meg Topolyán. A rendezvényen a szakemberek és a vadászok az idei őszbak idény tapasztalatait értékelik, bemutatják a legszebb trófeákat, és szó lesz a vajdasági vadállomány helyzetéről is. A részletekről Brinza Lajost, a Topolyai Őszbak Vadász Egyesület elnökét, a Vajdasági Magyar Vadászok Társaságának elnökét kérdezzük. Köszöntöm a műsorban!
4: Üdvözlök minden kedves hallgatót!
3: Május 16-án rendezik meg tehát Topolyán a 4. Őszbak trófeamustrát. Mit jelent pontosan a trófeamustra, hogyan zajlik egy ilyen szakmai szemle?
4: Igen, én már 4. alkalommal szervezzük meg ezt a trófeamustrát. Itt Topolyán a vadászotthonnak a területén, ugye udvarában. Ez egy nagyon gazdag rendezvény, szerintem egyedülálló itt Vajdaságban, hiszen nem csak a trófeák bemutatásáról szól, hanem előadások az őzállományról, nagyon komoly előadókkal, tehát az őzállomány pillanatnyi állapotáról és gazdálkodási trendek Szerbiában ról fog beszélni Dr. professzor Dragan Gacsic, Magyarországról is a tájegységi fővadász Pinyung Emil fog előadást tartani az őzállománnyal és a duvadakkal kapcsolatos tudnivalókról, ugye a magyar tapasztalatok szerint, és lesz egy nagyon érdekes előadás a dr. Branislav Stankovtól a szarvas állománya és ekotípusai a vajdasági erdészet közvállalat területein. Ezt én nagyon várom, mert ilyen típusú előadáson még nem voltam. Ezen felül a trófeamustra ugye a lényege a rendezvénynek, Vajdaság területéről fölkértük a különböző vadásztársaságokat, hogy az idáig elejtett idei őszbakjaikat hozzák el és mutassák be a széleskörű közönségnek. Ezen belül mi ki fogjuk választani a 3 legerősebb, legszebb trófeát, és ezt jutalmazni fogjuk. Természetesen minden résztvevőnek már az jutalom, hogy itt ki lesznek állítva a trófeájaik. Nagyon szép trófeákat szoktak hozni, érdemes megnézni. Vadászok, nem vadászokat is várunk, mert a trófeák mellett lesz egy ilyen kitömött állat kiállítás is, tehát ami különösen érdekes kisebb gyerekeknek megismerni a különböző vadakat közelebbről. Ugyanitt egy ilyen pentagonon be fogjuk mutatni az 5 lőhető vadfajat Vajdaságban, vagyis Szerbiában. Ugye az az őszbak természetesen, mellette a dám szarvas, a gím szarvas, a muflon és a vaddisznó, az az 5 nagy vadfajta Vajdaságban, amit be fogunk mutatni. Egyébként lesznek különböző játékok, kihívások a hivatásos vadászoknak, felismerni a trófeákat távolból, távcsövön keresztül megítélni. Ez is egy kicsit ilyen versenyszerű lesz, mert próbálunk díjakat kiosztani a legjobb vadász kísérőknek, vagyis akik legjobban felismerték a trófeákat.
3: És ugye az elmúlt évek tapasztalatai alapján milyen az őszbak állomány helyzete Vajdaságban, illetve arról is beszéljen, hogy említette az őszbak trófeákat, itt milyen szempontok alapján értékelik ezeket?
4: Az őszbak trófeáknál létezik egy nemzetközi úgynevezett CIC, vagyis egy CIC bírálat. Ez egy komoly pontozáson múlik, tehát szakszerűen kell pontoztatni a trófeákat, ezt csak szakemberek végezhetik, úgyhogy a beérkezett trófeák azok már ilyen pontozással rendelkeznek. Mi ezeket csak megállapítjuk, hogy közel jár a valósághoz, és ez alapján fogjuk megítélni a trófea nagyságát. Természetesen ez nem csak a súlyon múlik, hanem a trófea szépségén, a zikrázottságán, a rózsa nagyságán, tehát a nagyon sok paramétert figyelembe kell venni ahhoz, hogy megkapjuk az eredményeket a trófeabírálatnál, és ugye ez alapján ítéljük meg a legszebb trófeát.
3: És ugye kérdeztem még az elmúlt évek tapasztalatairól, milyen az őzállomány helyzete Vajdaságban, hogyan értékeli ezt, és a vadgazdálkodás szempontjából az ilyen események mennyire tudnak fontosak lenni?
4: Nagyon fontosak szerintem az ilyen események azért, mert ahogy említette ön is, hogy a közvélemény szemében a vadászok helyzetét kicsit javítani kell, mert az elmúlt években, vagyis talán ebben a rossz időszakban, úgymond visszamenőleg 10-20-30 évvel ezelőtt más szemmel tekintettek a vadászokra. Ezen javítani kell, ezt szerintem az ilyen rendezvények nagyszerű alkalom, hiszen főzőversenyt is rendezünk, és már közel 40 főző csapat jelentkezett, és ami nagyon, nagyon jó és nagyon meglepő, hogy nem csak vadászok jelentkeznek, hanem akik szeretnek vadból vadételeket készíteni, úgyhogy ez egy talán a gasztrón keresztül is tudjuk megközelíteni a nagy közönséget, és tehát az is nagyon fontos, hogy az elejtett vad az minden esetben elfogyasztódik, tehát ez nagyon fontos, hogy nem vész kárba, tehát fontos, azért is nevezük vadgazdálkodásnak, mert ugye egy selejtezés történik, és ugye az elejtett vad viszont elfogyasztódik, tehát a fácántól, a nyúltól kezdve mindenféle vadat mi vadászok, és már most remélem a nem vadászok is nagyon szívesen fogyasztják, hiszen ez nagyon egészséges ételek készíthetők belőlük. Ami az őzállományt illeti, sajnos ez az utóbbi 3 év szárassága kicsit megcsappantotta az őzállományt, hiszen nekünk is gyorsan reagálni kellett erre, tehát idáig a vadetetésre volt a figyelem hárítva, viszont most már talán fontosabb a nyári vaditatás, mint a vadetetés, mert a telek azok enyhébbek, könnyebben találnak ételt a vadak, de viszont a nyáron, amikor ezek a borzasztó szárazságok vannak, akkor viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ittatás telt a vadak, de viszont a nyáron, amikor ezek a borzasztó szárazságok vannak, akkor viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ittatás legyen a vadász terület egész

0: számító poján, hála Istennek, de viszont észlelhetően fogyott az őzvadnak a száma a környező területen is, és Topolyán is.
1: Még beszéljünk a vége felé arról, hogy a fiatalok mennyire érdeklődnek a vadászat, és úgy általában a természetjárás, természet felfedezése iránt.
0: Hát sajnos nagyon nehéz a fiatalokat aktiválni, de aki egyszer megtapasztalja, az viszont nagyon megszereti, mert igazából a vadászat az több természetjárás és természet odafigyelés, mint vadelejtéssel jár. Tehát az, hogy a vadat meglőjük, az csak az eredménynek a legvége, ugye a sikeres munkának a vége, az előtt nagyon sok munka van, és ez az nagyon sok természetjárással és odafigyeléssel jár. Itt ez a rendezvény is azért hozunk ki kitömött állatokat, mutatjuk be, mesélünk róluk, hogy megfogjuk az ifjúságot, hogy ők is részt vegyenek ebben a gazdálkodásban, és megismerjék, hogy ez egy tényleg egy észszerű vadgazdálkodás, ami nem is olyan egyszerű munka, tehát nagyon, nagyon sok munka van abban, hogy év végére terítékre kerüljenek, vagy évelején ugye az őzbak az az évelején vadászandó vad, de a legtöbb vadfaj az ugye az év végén vadászható, és hogy az év végén sikeres vadászatokat tudjunk végrehajtani, ahhoz nagyon nagy vadgazdálkodás szükséges.
1: És végül még csak annyit áruljon el, hogy akkor mikor várják pontosan az érdeklődőket Topolyán, és hova mehetnek azok, akik kedvet kaptak?
0: Topolyán ugye a Topolyai Vadászház területére, az a Caprioló étterem mellett van a téren. 10 órától kezdődik a rendezvény, ugye a főzés a húsok szétosztásával kezdődik, aztán a mostra hivatalos megnyitója az 11 órakor lesz, szakmai előadások azok 10-12 órakor, és akkor így tovább folytatódik a rendezvény egész 16 óráig, ahol végeredményben az összes eredményhirdetés ki lesz hirdetve, és amit elfelejtettem mondani, az egyik legfontosabb része, hogy az egész rendezvény ideje alatt tombolát fogunk árulni, ami gazdag nyereményeket tartalmaz, tehát ilyen éjjellátó monokurált, gimbika kilövést, őzbak elejtést, úgyhogy a vadászoknak biztos nagyon, és akár a nem vadászoknak is biztos nagyon érdekes lesz tombolát vásárolni, amit majd ismét egy jótékony kodási programra fogunk ráfordítani a befolyt összeget a tombolából.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszámoló Urbinza Lajosnak, a Topolyai Őzbak Vadász Egyesület és a Vajdasági Magyar Vadászok Társaságának elnökének.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Kedves hallgatóink, Neil Young valaki olyat keres, akinek vajból vagy aranyból van a szíve. Heart of Gold, ezt szólt itt a 107,1-en. Annak idején az Aratás albumon jelent meg a Harvesten, amellyel berobbant a köztudatba, és azóta is énekel, föllép egy nagyon nagy legendáról van szó, aki ezt a fajta zenét, úgy is mondta ő mindig, hogy a népzenéje, az egyszerű emberek zenéje, ezt megpróbálta közelebb hozni mindenkihez, és sikerült is neki általában, amikor a különböző farmunkásokat, gazdálkodókat kellett támogatni különböző rendezvényeken, ő mindig ott volt, és fellépett ezzel is hangsúlyozva, hogy milyen fontos a munkájuk, és hogyha már munka, akkor pénz. Én pedig elmondom önöknek, hogy a Szerbiai Nemzeti Bank középárfolyam listája hogyan alakul a mai napon. Egy dollár értéke 100 dinár 21 para, egy angol font értéke 135 dinár 48 para, egy svájci frank értéke 128 dinár 17 para, 100 magyar forint értéke 32 dinár 72 para, és 1 euró értéke 117 dinár 39 para.

0: Reklám következik. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
1: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
0: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
6: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
6: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

Kedves hallgatóink, megérkezett a stúdióba a friss és ropogós magyar szó, 60 dinárért lehet megvásárolni. Benne pedig foglalkoznak azzal, hogy mélyreható vagy felszínes változások. Erre keresik a választ, a negyedik oldalon lehet elolvasni bővebben, Szerbiával kapcsolatos az információ, illetve nem automatikus a részvétel, hogy miről van szó, ez is kiderül a negyedik oldalon, illetve érthető, életszerű matematika. Van olyan, méghozzá, hogy hon, és hogy mit lehet erről tudni, az a kilencedik oldalon kiderül, illetve összhangban a polgárok igényével erről is szó van, és ne feledjék, hogyha csütörtök, akkor Tarka világ, olvasni a múltról, hogy megértsük a jelent, Gogol a köpönyek című előadását mutatja be a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház, az alkotókkal lehet egy interjút olvasni, és hogyha már magyar szó, akkor a hátoldalon lehet olvasni érdekes dolgokat. Darásfajt neveztek el David Attenborough-ról 100. születésnapja alkalmából. Egyébként tavaly évben jelentek meg mémek, ugyanis 100 éves lett Dick Van Dyke, és akkor a Lego nem csinált semmit ennek kapcsán, de most David Attenborough születésnapjára változtattak azon, amit a dobozon ír, illetve olvasható, mert hogy 0-tól 99 éves korig ajánlották, de most már tán átcserélték, átváltoztatták 0-tól 100 éves korig. Illetve múzeum lesz a Beatles utolsó koncertjének helyszíne, ugye a stúdió, illetve ott fent az a bizonyos tér, ahol koncerteztek a tetőn, és hogyha már a zenét említettük, akkor arról a bizonyos Frank Sinatra-ról is beszéljünk, aki 28 éve hunyt el, mert hogy egy magvas gondolat olvasható róla kapcsolatban, illetve vele róla a magyar szóban, méghozzá így szól ez, amit mondott annak idején, a legjobb bosszú, az elsöprő siker.

Kedves hallgatóink, gyászjelentéseink következnek. A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 75 esztendős korában meghalt Dobrena Pajákovics Szabadka, Sztefán Filipovics utcai lakos. Temetése 9 órakor lesz a Sétaerdei pravoszláv temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyorgyi út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Reklámot hallottak.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfokrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanó habokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 06388960098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 06388960098. Legyél te is fites diák!
9: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: 9 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
11: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
12: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Az egyik fél sikere lehetőség a másik számára, és a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ javát szolgálja. Kína és az Amerikai Egyesült Államok is nyárat az együttműködéssel, és veszíthet a konfliktusokkal, mondta Xi Jinping kínai elnök, miután Pekingben találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A két vezető a tervezetnél jóval hosszabb, több mint két órás tárgyalást folytatott. Xi szerint a világ új fordulóponthoz érkezett, ezért a két nagyhatalomnak közösen kell választ adni a globális kihívásokra. Donald Trump azt mondta, megtiszteltetés számára Xi barátjának lenni, és úgy véli, az amerikai-kínai kapcsolatok jobbak lesznek, mint valaha. A szerb és a magyar katonaság közös légigyakorlatot tartott Szabadkán és Zomborban. A Szabadka környéki Békova sport repülőtéren és a zombori Aerodrom kaszárnyában tartották a gyakorlatot tegnap, a Cross Landing 2026 keretében. A szerb és a magyar fél közös gyakorlata ezen a héten zajlik a két ország légterében és területén, közölte a szervvédelmi minisztérium. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Magyarország gyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket, több intézkedés, így az üzemanyagár plafon és az ár és top egyes eleme is, bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban marad. A Tisza párt képviselője Malétei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. Több mint 1700 ember rekedt egy óceánjárón a délnyugat franciaországi Bordeaux kikötőjében, miután az egyik utas meghalt, és felmerült annak gyanúja, hogy hányást és hasmenést okozó vírus terjedhet a fedélzeten tartózkodók között, közölték a francia egészségügyi hatóságok. az Ambassador Cruise Line hajózási társaság kiranduló hajóján 1233 utas és 514 fős személyzet tartózkodik. Május 6-án indult a Skócia partjairól északra fekvő Shetland-szigetekről, megállt Belfastban, Liverpoolban és Brestben. Majd kedden este kötött ki Bordeauxban, ahol onnan elvileg Spanyolország felé kellene tovább haladnia. Sport. A Crvena Zvezda nyerte meg a szerb kupát, miután a loznicai döntőben 11-esekkel 5-4-re legyőzte FK Vojvodina együttesét. A rendes játékidő és a hosszabbítás után 2-2 volt az állás. A Vojvodina már a második percben vezetést szerzett Kornél Szucs fejesével, a Zvezda azonban végig harcban maradt és végül büntetőkkel fordított. A belgrádi csapat ezzel története 30. szerb kupa győzelmét ünnepelhette, valamint sorozatban 6. alkalommal szerezte meg a bajnoki cím és a kupa győzelem dupláját. És végül az időjárásról, napos, mérsékelt időjárás várható a nap folyamán, a friss reggelt követően napközben 20-23 Celsius fok várható, a szél gyenge marad. Az előrejelzések szerint péntektől változékonyra fordul az időjárás, vasárnap pedig újabb lehűlés érkezik.
9: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mihászhoz visszük a híreket.
8: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
7: Társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik. Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
13: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
14: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
9: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító.
3: Kedves hallgatóink, egyre többet hallani a természet közeli fenntartható építkezési megoldásokról. A napokban például építészeti konferencia zajlott Újvidéken, aminek fókuszában a zöld építészet és az energiahatékonyság állt, illetve májusban több helyszínen tartja meg konferenciáját a Nyári Mozi Színházi Közösség, aminek részeként különleges helyet foglal a földépítészet. Bár sokan elsőre a vályokházakra gondolnak, a modern földépítészet ma már korszerű technológiákkal, energiatakarékos megoldásokat és környezetbarát szemléletet is jelent. Erről beszélgetünk Horváth Lál építő mérnökkel, akit itt köszöntetek a vonalban, köszöntöm a műsorban.
4: Köszöntelek én is téged és mindannyiukat, a hallgatókat főleg. Tessék, parancsoljál.
3: Mit érdemes tudni a modern földépítészetről?
4: Hát most el kell mondjam, hogy én specifikusan azért a földépítészetet beépítem az építészetembe, amit építünk, de ezeket úgy hívják, hogy szalmabálaházak. Tehát itt ötvözünk tulajdonképpen a jó tulajdonságokat. A föld áldott jó tulajdonságait, mármint a föld mint építőanyag, illetve a szalma, mint szigetőanyag és természetes anyag, és fönntartható építőanyag. Ezt a kettőt ötvözöm, egy favázas faszerkezetbe beépítjük a bálákat, vastagon történik a saralásuk, és innentől kezdve egy nagyon jó működő házat kapunk, energetikailag is, és környezetbarát is egyben. Mert a valóban fenntartható anyagot használom, a szalmát, meg a földet. Mind a kettő lesz, mi emberek létezünk a földön, mert addig lesz gabonánk, búza, annak lesz szalmája, tehát van örök időkig lesz épület. Ha pedig nem lesz szalma, akkor mi se leszünk. Úgyhogy ezt akarom mondani, hogy én igazából egy ilyen, tehát nem csak a földdel foglalkozom, mert a földnek mi a problémája? Itt van egy nagy tévhit, talán ezt el kéne mondanom, mert ez minden... A 10 emberből 9 azt mondja, hogy a föld az egy tökéletes építőanyag, igen, de csak a környezetünkben, itt a mi régiónkban, tehát kontinentális klímáról beszélünk, ahol hideg telek vannak és meleg nyarak. A föld tavasztól őszig tökéletesen működik, mert ugye folyamatosan valamiféle meleg van, és ő a nagy hőtárolásának köszönve nem tud fölmelegedni, illetve éjszaka visszahűl, és ez így ismétlődik, és nem tudja a nap fölmelegíteni. Tehát nem kell klíma a vertfalú házba. Viszont mi van télen? Mivel a föld igazából nem jó hőszigetelő, tehát a hővezetési képessége nagyon rossz igazából, ezt az emberek nem tudják, de meg kell nézni a hővezetési tényezőt, és akkor majd kiderül. Vagyis télen folyamatosan kell fűteni, és a veszteség az folyamatosan a falakon keresztül megtörténik. Ez az óriási különbség, tehát hogy ötvözni kell a kettőt. Télen a szalma fog működni, nyáron pedig a sár.
3: Nos, és ismét a reflektorfénybe került ez az építési forma, vagy pedig eddig is volt, csak igazából nem foglalkoztunk vele, nem vettük észre?
4: A szalmabála építészet azóta van, amit a bálákat gyártanak. Hát ez visszatekint körülbelül 120 évre. Nebraskába kezdték az első szalmabálákból épített házat csinálni, amit aztán saraltak, utána egy templom is fölépült, az is már 120-30 éves, és nem ették meg a hangyák, a termeszek, ugye nem rágták szét az egerek, patkányok, tehát ezeket a tévhiteket nem gyulladt föl, sőt a szél se fújta el, mert mikor sárral lenehezíted ezt a szerkezetet, meg megvelíted fával, ez igencsak jó, stabil szerkezetnek bizonyul. Na most, ezt persze az olcsó energia korában, ahol nem törődtek a fűtéssel, meg hasonlókkal, ez feledésbe merült lassan. 74-ben volt az első nagy olajválság, akkor kezdtek előtérbe kerülni ismét a jó hőszigetelő és öko jellegű anyagok, mint a szalmabála például, vagy a nád. És onnantól kezdve egy lassú fölfejlődés. Viszont, amióta ez az energiaválság, látjuk most is, mi zajlik, tehát kicsúcsosodott, ez exponenciálisan megnövekedett az érdeklődés a energiatakarékos házak, de főleg az még, hogy energiatakarékossága mellett természetes anyag, és fönntartható. És nem kell egy másik kontinensre utazni anyagért, itt van a lábunk alatt, mellettünk a földön. Ez a lényeg ennek, és ezért éli ezt reneszánszát újból. Viszont el kell, hogy mondjam, hogy itt jelentkeznek nálam, hogy majd csinálnak vertva, akkor mindjárt abban a pillanatban le is beszélem őket, ezt a sivatagban csinálják, ahol az jó működik, meg a Mediterrániumban, de nálunk kontinentális nem. Tehát ötvözni kell a kettőt, és azért nem földépítő vagyok, én, egy energetikai takarékos házépítő vagyok, ami úgy döntöttem, hogy a szalma és sár lesz. És működik gyönyörűen.
3: Hogyha már elhangzott, hogy energia takarékos, akkor mennyit kell ebbe belefektetni, mert sokaknál felmerül a kérdés, hogy igen, most újra feljött, és lehet, hogy pont ezért sokkal drágább.
4: Ráültek, Magyarországon tapasztalom, egy ilyen lobby, az úgynevezett szalmabála lobby ráült erre, és akkor külön engedélyek kellenek az anyagok, mert szalmabálát is csak engedélye bízt venni, mert különben nincs attesztálva, akkor. Tehát rájut a kereskedelem, rájut a biznisz, hogy úgy mondjam, de akkor rájutak bizonyos tervezők is, akkor speciális licenc kell, hogy tervezhessé ilyen házat, és itt a többi, és nagyon megdrágul. A mesterek, mikor meghallják, hogy szalmabála lesz, akkor duplárakat szabnak ki neked. Na most nálunk ez nem így működik még. Hála jó Istennek. Tehát itt tehát a mezőről hozhatod a szalmabálát azzal, hogy oda kell figyelni, hogy ne legyen keverve gyomokkal, illetve keményen meg legyen tömörítve, és akkor az használható. Tehát van ilyen, de nálunk ez olcsóbb. Jelentősen olcsóbb még mindig, mint a hagyományos. Főleg be lehet kapcsolódni te mint építető, bekapcsolódhatsz a családoddal, barátokkal, rokonokkal, én megmutattam, hogyan kell ezt csinálni, tehát egy-két napot eltöltök egy fázison, azt megtanuljátok, akkor én elmentem a másikra. Most például 13 ilyen ház építés zajlik Szerbiába, a Kelebiától le az Öreg hegyig, Stara Plainaig. Mindenütt jelen vagyok, három helyen online mindössze. Képzeld el, így is működik. Tehát, hogy én megcsináljuk a tervet közösen, lerajzolom, lefényképezem, küldöm Viberon, ők válaszol, azt a mesternek elmesélem, küldünk egy kis filmet, hogyan kell bekeverni a sorat, milyen arányokba, elküldik a földet, idején letesztelem a tanyán, visszaküldöm az eredményeket. Tehát működik, képzeld el, online is ez az egész. Ma, napság, három helyen csinálom. Raska, környékén van három ház, ami így épül.
3: Akkor ez azt jelenti...
4: Többiekben közvetlen részt veszek, mint technológus, fölügyelő, hogy mondjam, tervező is tovább.
3: Akkor ez azt jelenti, hogy a mostani építészetben, vagy a jövő építészetében újra nagyobb szerepet kaphatnak ezek a természetes anyagok?
4: Hát, ha fölébred a társadalom, akkor igen. Sajnos ilyen zárt ajtókra találok, mikor már ezelőtt 12 vagy 3 éve próbáltam politikai szinten ezt politikusoknál megindítani, hogy gyere, csináljunk ilyen dolgot, propagáljuk, alakítsunk csapatokat, de nem látták az érdeküket ebbe, úgyhogy le is rászak, milyen sár, milyen szalma ebbe, se PDV, se izé, tehát szóval ez érdektelné vált, viszont elkerülhetetlen. Egy összeomlás esetén ez lesz az egyetlen egy építési mód, uraim és hölgyeim, nem?
3: Igen.
4: A fa, talma és sár, mindig lesz. Lesz körülöttünk pár fa, ott a földünk és ott a szalmánk. Ez a mód, amit meg tudunk építeni. Túlélés. Tehát nem csak energia, túlélés is egyben. Úgyhogy aktuális lesz, biztosan mondom, tehát ez föl fog pörögni nagyon-nagyon-nagyon.
3: Akkor a beszélgetés végén már csak annyi maradt, hogy el legyen mondva a hallgatóknak, hogy hol és mikor szervezi meg ezt a bizonyos konferenciáját a Nyári Mozi Színházi Közösség.
4: A májusban, ez azt jelenti, hogy jó, magyarul egy hét múlva, 20-án indul, Kelebián, a táborhelyükön. Ilyen kreatív tábor lesz, ez ilyen nemzetközi, ahol egy sárépítő lesz, a Kojicsics Dragana, Szerbiában mondhatom, hogy a legjobb sárépítő. Én, mint szalma és ökoház tervező és menedzselő, illetve építő. És lesz itt szó még a táncról, a mozgáskultúráról. Tehát ajánlom, akik érdeklődnek a természetes építészet, illetve a tánc, zene és szórakozás, illetve jó beszélgetések, hogy elhelyezzük magunkat a világba, ahogy kell és illik. És ez 4 napos lesz. Tehát 20-ától 24-ig különböző színhelyeken kimegyünk a tanyámra, és elmegyünk egy kelebbé épülő szalmaházba, ott dolgozunk konkrét, a tadalak, marokkói technikával is megismerkedhetnek, aki kijön. Tehát ez aki érdeklődik, az tudja, hogy miről beszélek, tehát ez ilyen vízhatlan sárból és mézből készült fürdőszobák és hasonló tehát fürdőszobák és vízhatlan helyiség készítése, kádak hasonló. Ennek a technikája is meg lesz mutatva, úgyhogy aktív lesz, kreatív lesz, szórakoztató lesz. Mindenki szeretettel várunk, a nyári mozinál jelentkezzen, akit ez érdekel.
3: Érdekesen hangzik, Horváth Leelnek nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és hogy a hallgatókkal is megosztotta mindezt.
4: Én köszönöm az érdeklődésüket, és minden jót továbbra is mindenkinek, üdvözlök mindenkit.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kiss János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
0: A főszereplő maradt a régi
2: belemen.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Okay. Ajánlót hallottak.

0: hírek, aktualitások, információk.
1: Ráadásként régiós slágerek.
0: 107,1. Napindító.
2: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőn.
3: Just Like Jesse James, azaz úgy, mint Jesse James a Vad Nyugat egykori hőse, nagy banditája, erről énekelt nekünk Cher, aki még mindig aktív. Nem is olyan régen megjelentetett egy ABBA lemezt, mert hogy szerepelt az egyik Mamma Mia filmben, és akkor úgy gondolta, hogy ezeket a dalokat is áténekli. Nagyon sok mindent feldolgozott, új dala is voltak, a közönség imádta, mai napig imádja, valóban. Úgy is néz ki igazából, mint aki nem öregedett volna egy évet sem, de ugye mondják is, hogy ez a különböző szépészeti beavatkozásoknak köszönhető. Most pedig még egy riportra van időnk itt a Napindító utolsó órájában. A Nők Kishegyesi Fóruma az elmúlt időszakban a székházuk körüli kert rendezésén dolgozott, most viszont megkezdték a felkészülést kézműves, kézi munkázó találkozójukra, amire határon innen és túlról is érkeznek résztvevő csoportok. A fórum aktualitásairól az egyesület elnökével Lakatos János beszélget.
4: Bátran kijelenthető, hogy a Nők Kishegyesi Fóruma körül mindig van valami történés. Zsidai Erzsébetet, a fórum elnökét arról kérdezem, hogy a közelmúltban aktuálisan milyen történések voltak, milyen történések vannak.
5: Hát legfőképpen azt szeretném kiemelni, ami a ház körül történik. Legnagyobb részben a kert rendezésével, gondozásával voltunk elfoglalva. Úgy az ügyis gyerekek, mint a kreatív kézműves kör tagjai, tehát virágokat ültettünk, benti virágokat, benti növényeket, azokat kihortuk, átültettük, tehát az épületünket szépítgettük. Ugyanakkor a kertbe még veteményeztünk is, tehát ez az április-május eleje időszak, ez főleg erről szólt. Mentek azok a programok, amik eddig is, tehát a kézműves kör tagjainak az összejövetele, illetve a szombati foglalkozások a gyerekekkel, illetve szeretném kihangsúlyozni, nagyon szép kiállító helyet állított össze a kreatív kézműves kör a Magyar Kanizsán megtartott Mirken.
4: És ha jól tudom, egy nagyobb volumenű eseményre készülnek, miről is van szó?
5: Hát először is, tehát május 16-án megyünk Kelebiára, kis és testvér településére, Spárga és Kocsa Fesztiválra. Oda egy 14 tagú kis küldöttségünk fog menni. Amit említette, hogy egy nagyon volumenű esemény, május 23-án lesz a kreatív kézművesek és a kézimunkázók harmadik kishelyesi találkozója. Ez egy olyan rendezvény, amire mi meghívtuk azokat az egyesületeket, akikhez mi szoktunk tea délutánokra vagy különféle műhelymunkákra eljutni. Így itt lesz velünk a Topolyai Ne Felejts kézimunkacsoport, a Verbászi Aranykalász kézimunkacsoport, a Bács-Fekete-hegyi Hestia, Gunarassról érkezik egy kézimunkacsoport, illetve nem utolsó sorban két testvértelepülésünkről érkeznek csapatok, tehát Békés-Szentandrásról és Kelebiáról. Ami a programot illeti, az vezérelt bennünket, hogy mi nem igazán kézimunkázó csoport vagyunk, inkább kézműves csoport, és egy olyan programot állítottunk össze, ahol a vendégeink, akik viszont inkább kézimunkázók, meg tudják mutatni a kreativitásukat is. Először is az első részében a programnak bemutatkoznak a települések, tehát egy asztalnyi helyet kapnak, és ott bemutatják a településük. Illetve mindegyik egy csoportot fölkértük, hogy hozzon egy-egy a településekre hagyományos süteményt, és utána ezt majd persze az ebédkor közösen elfogyasszuk. A fő része a programnak, amikor csoportok lakodalmas kalácsot készítenek, mivel most már harmadik alkalommal szervezzük meg, ez egy nagyon érdekes része a programnak épp azért, mert a lakodalmas kalács hasonlóan néznek ki, de viszont az ízek mindenhol mások. A csapatok megküldik a hozzávalókat, mire van szükségük, és akkor mindenki saját településére jellemző ízvilágot hozza magával, illetve minden csoport minifalatkákat is készít, mindenki meg tudja mutatni a kreativitását. Most egy újdonságot vezettünk be, quilling képet kell készíteniük, valószínűleg a mi kézműveseink elkészítik a kis apró részecskéket, és abból egy háromdimenziós képet kell készíteni minden csoportnak. Fontos az, hogy nem versenyszerű ez a rendezvényünk, inkább arról szóljon, hogy ismerkedünk és barátkozunk, meg hát, hogy egy szép délelőtöt eltöltsünk együtt.
4: És itt van előttünk a nyár. Nyárra vonatkozóan milyen terveik vannak?
5: Hát ami a nyári programjainkat illeti, elsősorban készülünk a Dombos Fesztiválra, ahol hagyományosan misítjük a dombosi lángost. Ez egyre több energiát követel tőlünk, ugyanis a tagjaink azok idősödnek, úgyhogy várjuk és számítunk mindazokra, akik szeretnének ebben nekünk egy picikét segíteni. Nagyon szívesen megmutatjuk, hogy hogyan is készítjük mi a lángosunkat, illetve előttünk nagyon sok minden program van. El kell, hogy mondjam, hogy várunk egy pályázat eredményét, ami az ügyi csapatra vonatkozik. Amennyiben sikerül nyernünk ezen a pályázaton, akkor kirándulni visszük a gyerekeket Temerinbe, ahol megnézzük a mini állatkertet, illetve az ottani tájházat, a Topolyai tó környékére mennénk. Ez viszont pályázat függő.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai napindítóba, itt a 107,1-en. Aki önökkel volt, az a szerkesztő Didi Szuzanna, valamint itt volt még, és folytatja önökkel Farkas Ervin, aki azért felelt, hogy minden hang a helyére kerüljön, mint hangmérnök, adásvezető, illetve itt volt még Szabó Tibor és Sóti Tamás, akik az iménti felvételért is feleltek, illetve jó magam a műsorvezetője, Agárdi Gábor, de ne feledjék, hírek után érkezik a Mozaik, ezúttal Csernai Pannával köszöntelek a műsorban.
1: Szia Gábor, köszöntöm a hallgatókat!
0: Mondd el, hogy ezen a kicsit borongós, illetve most már azt mondják, hogy igazán napsütéses napon, mivel várod a hallgatókat, hogy készültél?
1: Változatos témák lesznek, érkeznek stúdió vendégek, telefonos kapcsolás, és még egészen Bécsből is érkezett egy tudósításunk, mégpedig arról, hogy Mindszenty József bíboros hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából megemlékezést és koszorúzási ünnepséget tartottak Bécsben. Erről hallhatnak majd a hallgatók. Illetve hát Szabadkán, nem tudom, hallottad-e, de hamarosan Gördeszka Park épül, és hogy hol kap ez helyet, mekkora lesz, mikorra készülhet el, és egyáltalán milyen a mai helyi gördeszkás közösség. Erről beszélgetek majd Szűcs Balázzsal, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatójával. Valamint még a stúdióba érkezik Czalbert Anita, személyi edző, aki egy igazán embert próbáló kihívást teljesített sikeresen. A Spartan Race Trifectán vett részt, 3 verseny egyetlen hétvége alatt. Na, hogy hogyan élte meg ezt a megmérettetést, ez kiderül majd a műsorban, és beszámolok még a hallgatóknak Szabó Gabriella segítségével a 29. kőketáncról, ami már holnap kezdődik.
0: És említetted a Gördeszka Parkot, egyébként a ugye videóklip rendező, zenész Miskolci Renátó, aki egyik legelismertebb ugye görkorcsolyás itt Szerbiában, illetve a régióban. Ő mondta mindig, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne valami hasonló hely, ahol a gördeszkások, görkorisok tudnának így összejönni, mert ők is mindenhol, ahol éppen lehetett, meg ugye a gyerekszínház mögött ott hódoltak ennek a sportnak, de jó dolog, hogy ez is történik, és említetted Bécset, rá akartam kérdezni, hogy jártál-e már ott esetleg?
1: Igen, volt szerencsém, és az az érdekes az egész történetben, hogy még nem voltam a Schönbrunna annak ellenére, hogy voltam Bécsben, szóval még a következő úti cél az az lesz. Több múzeumban jártam, meg hát a város gyönyörű, a Stephansdom, és lehetne még sorolni. Úgyhogy,
0: és a kerék?
1: Ott sem még, nem voltam. Tehát, hogy voltam Bécsbe, de nem mindent néztem meg, amit egyébként úgy Bécsre mondunk, hogy érdemes megnézni. Lehet, hogy inkább csak így átutazóban mondhatom, hogy inkább úgy voltam, de hát még rajta van a bakancslistán egy csomó minden. Akkor a város tele van lehetőségekkel, szerintem egy-két nap nem elég.
0: Ezt nagyon jó, hogy mondtad, a kerék érdekes egyébként. Én ott voltam, ugye az óriás keréken, az érdekessége, hogy fölülről van kifüggesztve, és amikor az ember úgy áll, akkor fúj a szél, akkor úgy mozog az egész
1: igen.
0: kabin, amiben bent vagyunk, és az úgy érdekes, főleg annak, akinek tériszonya van, de
1: minden esetre
0: annak ellenére is érdemes ellátogatni, úgyhogy egy kicsit megidézzük a bécsi hangulatot, ha csak így a rádió hullámokon keresztül. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, ezt megosztottad, hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, és ahogy mondani szoktuk, ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: Nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
1: Hogy ne maradjon le semmi.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az ön állomása.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba!
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Az egyik fél sikere lehetőség a másik számára is, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ javát szolgálja. Kína és az Egyesült Államok is nyerhet az együttműködéssel és veszíthet a konfliktusokkal, mondta Xi Jinping kínai elnök, miután Pekingben találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A két vezető a tervezetnél jóval hosszabb, több mint 2 órás tárgyalást folytatott. Xi szerint a világ új fordulóponthoz érkezett, ezért a két nagyhatalomnak közösen kell választ adnia a globális kihívásokra. Donald Trump azt mondta, megtiszteltetés számára Xi barátjának lenni, és úgy véli, az amerikai-kínai kapcsolatok jobbak lesznek, mint valaha. A szerb és a magyar katonaság közös légi gyakorlatot tartott Szabadkánál és Zomborban. A Szabadka környéki Békova sportrepülőtéren és a zombori aerodrom kaszárnyában tartották a gyakorlatot tegnap a Cross Landing 2026 keretében. A szerb és a magyar fél közös gyakorlata ezen a héten zajlik a két ország légterében és területén, közölte a szerb védelmi minisztérium. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Magyar Országgyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket. Több intézkedés, így az üzemanyagár plafon, az árrésstop egyes elemei és bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban maradtak. A Tiszapárt képviselője Mellitei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit, egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg. Több mint 1700 ember rekedt egy óceánjárón a délnyugat franciaországi Bordeaux kikötőjében, miután az egyik utas meghalt és felmerült annak gyanúja, hogy hányást és hasmenést okozó vírus terjedhet a fedélzeten tartózkodók közt, közölték a francia egészségügyi hatóságok. Az Ambassador Cruise Line hajózási társaság kiránduló hajóján 1233 utas és 514 fős személyzet tartózkodik. Május 6-án indult a Skócia partjaitól északra fekvő Shetland szigetekről, megállt Belfastban, Liverpoolban és Brestben, majd kedden este kötött ki Bordeauxban, ahonnan elvileg Spanyolország felé kellett volna tovább haladnia.
8: Sport.
9: A Crvena Zvezda nyerte meg a szerb kupát, miután a loznicai döntőben 11-esekkel 5-4-re legyőzte az FK Vojvodina együttesét. A rendes játékidő és a hosszabbítás után 2-2 volt az állás. A Vojvodina már a második percben vezetést szerzett Kornél Szucs fejesével. A Zvezda azonban végig harcban maradt és végül büntetőkkel fordított. A belgrádi csapat ezzel története 30. szerb kupa győzelmét ünnepelhette, valamint sorozatban 6. alkalommal szerezte meg a bajnoki cím és a kupa győzelem dupláját.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén ma egész nap napos időben lesz részünk, csapadékra nem számíthatunk, jelenleg 16 fok van.
7: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
7: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
8: Biztonság, ami hosszú távra szól. Az Entai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
11: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Reklámot hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
0: Kultúra.
2: Határhelyzet.
0: Sport.
2: Közérdekű információ.
0: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ismét Mozaik hallható itt a 107,1 MHz-en egészen 14 óráig. És május 14-én köszöntök minden Bonifác, Gyöngyi és Julianna nevű hallgatót névnapja alkalmából, de természetesen a születésnaposoknak is boldog és örömteli napot kívánok. A Mozaik témái ma igen változatosak, érdemes lesz velünk tartani, egyrészt mert minden, ami fontos, az terítékre kerül, másrészt pedig stúdió vendégeket is köszönhetek majd a műsorban. Na de nézzük a részleteket! Még ebben az órában egy Bécsből érkezett tudósítást közvetítünk, mivel Mindszenty József bíboros hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából megemlékezést és koszorúzási ünnepséget tartottak a fővárosban. Majd a hírek szerint Szabadkán hamarosan Gördeszka park épül. Hol kap helyet, mekkora lesz, mikorra készülhet el, és milyen a mai helyi gördeszkás közösség, Szűcs Balázsal, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatójával beszélgetek majd a témában, de a stúdióba érkezik még Czalbert Anita is, személyedző, aki egy igazán embert próbáló kihívást teljesített sikeresen, a Spartan Race trifektát az eredmény kapcsán beszélgetünk, és mint mindig kihangsúlyozom, programokból sosem elég, a kőketánc énekes népi gyermekjáték és néptánc vetélkedő holnap lesz és kezdődik Óbecsén. A részleteket Szabó Gabriella szervező mondja majd el. De minden órában aktuális hírek, közérdekű információkkal, időjárás jelentéssel, apró hirdetéssel, árfolyammal, valamint út- és határhelyzeti információkkal is érkezem majd önökhöz. A Mozaik után, a mai beszéljünk róla rovatban pedig megismerhetik Bajtai Balást, a Magyar Kanizsa Községi Tűzoltó Szövetség elnökét, aki nemrégiben rangos szakmai elismerésben részesült. Vele készült egy izgalmas beszélgetést, amelyet a 14 órai hírek után tudnak követni. Nos, a reggeli kávét már biztosan mindenki elfogyasztotta, kezdődhet a nap, mi itt a 107,1-en készen állunk, és amennyiben van hozzászólások a műsorhoz, vagy van út- és határhelyzeti információjuk, bátran írnak SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Műszaki munkatárs Farkas Ervin, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallják.

Közérdekű információval érkezem, hiszen folytatódik a tavaszi nagytakarítási akció a mai napon május 14-én csütörtökön és holnap május 15-én pénteken Újvároshelyi Közösségben lesz az akció megszervezve. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki, mégpedig az első felkelésén pénteken Újvároshelyi Közösségben lesz az akció megszervezve. Mégpedig az első felkelés utcában a Boltnál az október

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

10 óra 40 a pontos idő, közérdekű információ következik. A napindító műsorban már szó volt arról, hogy délelőtt hol lesz áramkimaradás. A mozaikban most azonban utána nézünk, hogy 11 óra után milyen települések és mely utcákon kezdődik áramszünet. Topolyán a Dózsa-György utcában 11 és 12 óra között nem lesz áram, majd Szabadkán a Sztalina-Novák utca környékén szintén 11 és 12 óra között nem lesz áram, de a Titó-Marsall sugárút 6-os szám alatt az 1-es és 2-es bejáratnál 11 óra 10 és 11 óra 30 között nem lesz áram. Még mindig Szabadkán vagyunk, ugyanis a Titó-Marsall sugárút 23-as szám alatt is áramszünet lesz 11 óra 50 és 12 óra 10 között, valamint a Lovro-Bacsujevics utca 47-es szám alatt is 12 óra 40 és 13 óra között. Illetve még Szabadkán a Grabovac utca egy részén, a Szép Ferenc utca és az Ozren utca között, valamint a március 27-i utca 3C szám alatt 13 óra és 14 óra között. Mérgesen is áramszünetre lehet számítani, mégpedig a Báscsár úton, a Hosszú soron és a Lajos úton 11 óra 45-től egészen 12 óra 30-ig. Ami Bácskos út falvát illeti, több utcában nem lesz áram. A Jászkísér, a Kőbánya, az Árok, a Domb, a Kis, a Duna, a Zsáki József, a Pacséri úton, a Drágics István, a Kommadarasi, az Idősebb, Kovács Gyula, a Daniló Kis, a Nyugati utcában, a Táncsics Mihály, a Posta, a Szent István utcában, a Zsák utcában, a Mátyás Király, a Szabadkai úton, Pap Dániel utcában, a Topolyai úton, a Dózsa György, a Petőfi Sándor, a Szőlő, a Depsel, a Szabó Dániel utcában, a József Attila, a Telefon utcában, a Keleti utcában, a Május Elseje utcában és a Mélykóti utcában, valamint még szintén szünetel az áramszolgáltatás Bácska, Karcag, Kossuth Lajos, az Iskola utcában, a Belgrádi út egy részén, az Rinyi Miklós, az Újsoron, a Völgy utcában, a Dr. Dévai Lajos utcában, a Perdó völgyben, az Orgona utcában, a Park, a Bajsai út egy részén és a Hunyadi János egy részén, valamint a Temető utcában 13 óra és 14 óra között nem lesz áram, tehát Bácskos út falván az imént elhangzott utcákban. Még most is hangsúlyozzuk, és mindig, hogy részletesebb, bővebb információkat a Pannoner TV honlapján olvashatnak, ahol egyébként a bejátszásainkat is vissza tudják nézni.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
2: 10 óra 47 a pontos idő, gyorsan elrepült a Mozaik első órája, hamarosan rövid hírek következnek, majd a folytatásban arról lesz szó, hogy Szabadkán Gördeszka Park épül. Hol kap helyet, mekkora lesz, mikorra készülhet el, és milyen ma a helyi gördeszkás közösség itt Szabadkán? Szűcs Balázzsal, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója érkezik a stúdióba, és erről fogunk beszélgetni. Maradjanak velünk!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Az egyik fél sikere lehetőség a másik számára is, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ javát szolgálja. Kína és az Egyesült Államok is nyerhet az együttműködéssel és veszíthet a konfliktusokkal, mondta Xi Jinping kínai elnök, miután Pekingben találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A két vezető a tervezetnél jóval hosszabb, több mint két órás tárgyalást folytatott. Xi szerint a világ új fordulóponthoz érkezett, ezért a két nagyhatalomnak közösen kell választ adnia a globális kihívásokra. Donald Trump azt mondta, megtiszteltetés számára Xi barátjának lenni, és úgy véli, az amerikai-kínai kapcsolatok jobbak lesznek, mint valaha. A szerb és a magyar katonaság közös légi gyakorlatot tartott Szabadkánál és Zomborban. A Szabadka környéki Békova sportrepülőtéren és a zombori aerodrom kaszárnyában tartották a gyakorlatot tegnap a Cross Landing 2026 keretében. A szerb és a magyar fél közös gyakorlata ezen a héten zajlik a két ország légterében és területén, közölte a szerb védelmi minisztérium. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Magyar Országgyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket. Több intézkedés, így az üzemanyagár plafon, az árrésstop egyes elemei és bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban maradtak. A Tiszapárt képviselője Mellitei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit, egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg. Több mint 1700 ember rekedt egy óceánjárón a délnyugat franciaországi Bordeaux kikötőjében, miután az egyik utas meghalt és felmerült annak gyanúja, hogy hányást és hasmenést okozó vírus terjedhet a fedélzeten tartózkodók közt, közölték a francia egészségügyi hatóságok. Az Ambassador Cruise Line hajózási társaság kiránduló hajóján 1233 utas és 514 fős személyzet tartózkodik. Május 6-án indult a Skócia partjaitól északra fekvő Shetland-szigetekről, megállt Belfastban, Liverpoolban és Brestben, majd kedden este kötött ki Bordeauxban, ahonnan elvileg Spanyolország felé kellett volna tovább haladnia.
2: Sport.
3: A Crvena Zvezda nyerte meg a szerb kupát, miután a loznicai döntőben 11-esekkel 5-4-re legyőzte az FK Vojvodina együttesét. A rendes játékidő és a hosszabbítás után 2-2 volt az állás. A Vojvodina már a második percben vezetést szerzett Kornél Szucs fejesével. A Zvezda azonban végig harcban maradt és végül büntetőkkel fordított. A belgrádi csapat ezzel története 30. szerb kupa győzelmét ünnepelhette, valamint sorozatban 6. alkalommal szerezte meg a bajnoki cím és a kupa győzelem dupláját.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén ma egész nap napos időben lesz részünk, csapadékra nem számíthatunk, jelenleg 16 fok van.
1: Hírek
0: és azok háttere.
1: A vajdasági magyarságot érintő témák.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
1: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép. Részletről részletre.
1: Mozaik.
0: Hétköznaponként a 107,1-en. Mozaik.
1: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: Hamarosan Gördeszka Park épül Szabadkán, a Városi Stadion melletti telken a Forrás utcában. A beruházás új lehetőségeket kínál a deszkások, vagy éppen a rolleresek számára. Hogy mekkora lesz, mikorra készülhet el, és vajon milyen ma a helyi gördeszkás közösség, erről beszélgetek Szűcs Balázzsal, a Szabadkai Község Közi Műemlékvédelmi Intézet igazgatójával. Még adáson kívül megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, így hát szia, köszöntelek a műsorban.
3: Szia, szia, és én mindenkit köszöntök.
2: Hát a Városi Stadion mellett lesz a Gördeszka Park. Milyen lesz pontosan, mekkora területről beszélünk, és ki a kivitelező, mekkora beruházásról van szó?
3: Igen, hát ez egy régi álom valósul meg azoknak, akik ezzel a sporttal foglalkoznak. Szabadkának még sose volt ilyen gördeszka parkja, voltak már próbálkozások, sikertelenek, de ez egy komoly gördeszka park lesz, közepes méretű lesz, tehát kb. 600 négyzetméter területen fog kiépülni, ami mondom egy közepes méretű gördeszka parknak felel meg. Modern lesz, tehát kétfajta parkot lehet most megkülönböztetni, ahol versenyezhetni lehet, ez az egyik az a street park, a másik pedig maga a park, ahol már egy olyan ugratósabb, sokkal ilyen medencéket képzeljünk el, na az már egy komolyabb beruházást igényelne, ez egyelőre egy street parkot, tehát korlátokkal, kisebb rámpákkal, ereszkedőkkel lesz ellátva, ilyen csúszósinekkel, stb., ahol végre a szabadkai gördeszkások és a környező települések gördeszkásai és nem csak gördeszkásai kipróbálhatják, illetve megtanulhatják azokat a trükköket, amelyeket eddig csak videón láthattak, illetve komoly versenyeken, ahova ha sikerült oda kijutni.
2: Ki a kivitelező, milyen szabványoknak kell megfelelnie egy ilyen pályának?
3: Ez megvan pontosan, hogy milyen rádiuszúak legyenek az ugratók, stb. Én ezt nem is tudom pontosan, és ezt nem is kell pontosan tudni. Valószínűleg, hogy egy már jól működő gördeszka park mintájára épül ez a mostani, tehát nem kell kitalálni újat, tehát ez már több évtizedes tapasztalatokból meríthetett most is a tervező. Kivitelező még nincs, egyelőre engedélyeztetés alatt van a park, úgyhogy remélhetőleg én legalábbis személy szerint azt remélem, hogy már az idén megkezdik a munkálatokat, ami azt jelenti, hogy legkorábban jövőre már lehet majd gördeszkázni ebbe a parkba.
2: Kik tudják használni majd ezt a parkot? Csak a gördeszkások, vagy tényleg a rolleresek, akár BMX-esek, vagy az összes szubkultúra, ami ehhez a történethez kapcsolódik?
3: Igen, elsősorban a skateboard parkról beszélünk, mert a legkényesebb az az olyan parkok kialakítása, ahol a gördeszkával is lehet akár versenyezni, ugye trükköket betanulni. Az összes többi az kevésbé igényes, tehát a roller meg a görkorcsolya az természetesen futhat ezeken a pályákon, de elsősorban a skateboardra van kitalálva, és természetesen ott vannak a BMX-esek, ami egy ugyanolyan technikai sportágnak számít szinte, mint a gördeszka, tehát komplexitásában, erőnlét, stb. Felszerelés ide nagyon borzasztó igényes sportról beszélünk, a BMX esetében is, úgyhogy nekik is borzasztó fontos, hogy milyen rádiuszúak, milyen csúszó sinek legyenek, úgyhogy ez a két sport, ez úgy fejfej mellett halad, láthatjuk az olimpián is együtt vesznek részt, tehát a BMX amióta van, azóta van gördeszka is az olimpián. A másik kettő, a roller meg a görkocsi, az inkább mondhatni ilyen rekreációs sportnak számítanak, de ugyanúgy használhatják természetesen azok a gyerekek is, felnőttek is, akik ezt szeretnék.
2: Szükség volt egy ilyen pályára, vagy szükség van egy ilyen pályára? Mit lehet elmondani? Mennyire van itt Szabadkán jelen mondjuk ez a kultúra?
3: Az, hogy mennyire van jelen, azt pontosan nem lehet megállapítani, de azt tudjuk, hogy nagyon sokan gördeszkáznak. Főleg amióta komolyabb versenyeket szerveznek, főleg amióta az olimpián van, egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a sport. Természetesen Szerbiába kevésbé, meg annyi minden is kevésbé van jelen Szerbiában, többek között ugye a gördeszka sport is, de attól függetlenül Szabadkán például nagy kultúrája van, és érdekes, hogy Szabadka soha nem kapott normális gördeszka parkot, míg más városok már régóta rendelkeznek ilyennel, nagyobb városok, Újvidék, Belgrád már több gördeszka parkkal rendelkeznek, Belgrádban legalább 5-6-ot fel tudok sorolni, de Újvidéken se egy van, hanem legalább 3 vagy 4, úgyhogy Szabadkának már elérkezett az ideje, hogy legyen egy normális gördeszka parkja, mert egész egyszerűen nem tudtak a fiatalok hol gördeszkázni, és akkor maradtak az olyan helyek, ahol hát kicsit meg is rongálták, sokszor műemlékekről beszélünk, ugye kültéri szobrok környéke, lépcsők, stb. Templomok lépcsőjén, szóval nem igazán alkalmas helyeken voltak kényszerülni, gyakorolni a gördeszkázók, úgyhogy ez a park egy óriás hiánypótlás, én remélem, hogy ez működni fog, és egy nagyon jó alkalom ad arra is a gyerekeknek, hogy itt akár oktatásokat is szervezhetünk, tehát a legfiatalabbaknak egy kis bevezetőt, hogy mire kell figyelni első körben a gördeszkázásnál, mivel mondtam, hogy ez technikai sport, borzasztóan nehéz, tehát hosszú-hosszú ideig kell gyakorolni, akár egy-egy trükköt, akár már magát a legalapabb dolgokat is nagyon nehéz elsajátítani, ahhoz, hogy valaki egy szintet tudjon lépni ebben a sportba, de hát egy ilyen térrel, egy ilyen mondhatni közösségi térrel, amit majd kap Szabadka, szerintem lehetőség nyílik erre is.
2: És hogy említetted is, hogy műemlékvédelmi szempontból is fontos, hogy létrejön ez a park.
3: Igen, mint már mondtam, olyan spotokra, olyan helyekre kényszerülnek a gördeszkások, amik hát akarva, akaratlanul, de megrongálják azokat a helyeket, ahol a trükkjeiket próbálják, és nem is elég biztonságosak, hozzá kell tennem. Tehát a szabadkai gördeszkások azok ilyen helyeken gyakoroltak. Ugye fasizmus áldozatainak terén szuper hely, de hát mégiscsak egy márványból készült műemlékről van szó, és így tovább is sorolhatnám nagyon sok helyet, úgyhogy egy olyan körülményt sikerült ezzel létrehozni, fogunk ezzel létrehozni, ahol igenis kontrollált körülmények között, úgynevezett standardoknak elegettéve már olyan szinten tudják majd ezt a sportot gyakorolni, művelni, amit majd esetleg néhány tehetség majd ki is kupálódik ebből az egész közösségből, akik esetleg majd még akár nemzetközi szinten tudják majd ezt a sportot gyakorolni, művelni, amit majd esetleg néhány tehetség majd ki is kupálódik ebből az egész közösségből, akik esetleg majd még akár nemzetközi versenyeken is képviselhetik Szerbiát vagy városunkat,

0: úgynevezett ilyen undergroundban volt egész több tíz éven keresztül, tehát hozzá kell tennem, hogy ez nem egy új sport, tehát ez 50-60-as években már ez elindult. Ugye az akkori szörfösök találták ezt ki, hogy rossz időben vagy nem megfelelő hullámok idején ugye tudjanak a szárazföldön gyakorolni. Ugye ez az úgynevezett szörfskét volt, ami most egyébként reneszánszát éli. Újra lehet már ilyen deszkákat venni, amikkel így szörfözni lehet a betonon. Ugye akkor indultak a nagy rámpák, az úgynevezett vert típusú skateboardozás, és akkor a 80-as évek közepétől már az utcákat is eluralta a skateboard. Ugye az első street skateboarderek akkor kezdték el felfedezni az utca adta lehetőségeket, és akkor ez így fejlődött természetesen először Amerikába, és aztán ez átköltözött Európába, és akkor mondom, a 80-as évek végére már Szerbiában is jelen volt ez a sportág, de mondom, mint egy szubkultúra része, egy ilyen street art vonulat volt ez az egész, ehhez járult ugye a graffiti, aminek nem igen, nagyon örült senki, de ehhez járult ugyanakkor a hip-hop zene, a hardcore zene, és így tovább, és így tovább.
1: És hát kijelenthető az, hogy akkor ez a Gördeszka Park majd tényleg lehetőséget biztosít mindenki számára, különböző eseményekre is, és mondhatod, hogy oktatás szempontjából is megfelelő lesz. Személyesen közel áll hozzád ez a sport. Te mióta gördeszkázol? Mit jelent számodra?
0: Hát az, hogy mióta, inkább azt mondanám, hogy nagyon régen gördeszkáztam. Nagyon régen, még a 80-as években, meg ugye 90-es évek elején. Nem egyedül, persze, rengetegen voltunk akkor Szabadkán. Mikor én elkezdtem gördeszkázni, akkor már voltak olyan gördeszkások, akik már nagyon előre haladottak voltak, és már trükköket tudtak, mert mindenki tőlük tanultam, ez az ilyen első generációtól, és akkor ott épült fel ez a gördeszkás közösség, utánunk jöttek következő generációk, de én ezt ugye abba hagytam, mert mondom, hát erőlétet igényel, meg odafigyelést, meg sok gyakorlást, és se időm, se kedvem már nem volt hozzá, meg az az igazság, hogy feltételek se voltak éppen megadva, mint már mondtam, ugye Gördeszka Park sose volt Szabadkán, Isten igazából, úgyhogy én ez egyetemi tanulmányok, munka, gyerekek, stb. Én ezt abba is hagytam, de végigkövettem egyébként ezt a sportágat, hogy mi történik, és akkor most, ahogy a gyerekeim így cseperednek, természetesen az első dolgom az volt, hogy kaptak gördeszkát mind a ketten, és akkor velük újraindítottam ezt az egész sportot én is, úgyhogy gurúgatok. Mondjuk így, hogy gurúgatok, mondjuk úgy, hogy nyugdíjasan, de ezt a sportot se lehet kinőni, csak egyszerűen igazodni kell a korhoz, és akkor egy élvezhető rekreáció marad.
1: Egy komoly sportágról van szó, könnyen meg lehet sérülni. Mennyire nehéz megtanulni? Te hogyan látod?
0: Nagyon nehéz megtanulni. Tehát nyilván vannak tehetségesebb és kevésbé tehetségesebbek, de gyakorlással mindent lehet. Ez a sportág, ez borzasztó sok gyakorlást igényel, tehát az állandó betonra csattanások, meg minden azok elkerülhetetlenek, és ezért főleg a fiatalabbaknak tehát kötelező a védőfelszerelés, tehát itt bele térdvédő, csuklóvédő, könnyékvédő, és ami nagyon-nagyon fontos, az a sisak használata, tehát a sisak használatát én is már csak vegyem meg, mert már én is féltem a fejem, mert ezt szoktam mondani a gyerekeinknek is, hogy a kéz eltörik, hát eltörik, majd összeford, de ha a fej megsérül, akkor az kicsit a nagyobb gondokat okozhat.
1: Nők mennyire vesznek részt ebben a sportban? Ez inkább fiús?
0: Ha 30 évvel ezelőtt kérdeztél volna meg, akkor azt mondta volna, persze, inkább fiús, de nem, sőt, tehát természetesen a mi időnkben, már mint régen, egy 20-30 évvel ezelőtt, inkább 30, akkor alig volt lány, aki ezt művelte volna, de akadt, tehát nem az volt, hogy nem volt, de 98%-ban ezt fiúk művelték, mint már mondtam, egy agresszív sportról van szó, ahol sok az esés, sok a csattanás, félelemérzet, stb. Leküzdése, azt hittük, hogy ez inkább egy fiú sport. És most arra kiderült, hogy egyáltalán nem. Most mondhatni, hogy a fel

0: fele arány. Aki megnézte az utóbbi olimpiákat, ugye amióta Nike, az Adidas beszállt ebbe a sportba, azóta azért jelen van, nagyon sok helyen ez a sport, komoly versenyeket rendeznek, és azt kell, hogy mondjam, hogy a fele-fele arányba megy már. Tehát a női ligák, a női skateboard az ugyanolyan fejlett lett, mint ahogy ezt a fiúk csinálják. Nyilván itt is megvan egy pici különbség, fiúk egy picit agresszívabbak, picit gyorsabbak, de a nők nagyon nem maradnak el ebből az egészből, tehát sokszor meg se tudod különböztetni, hogy lányt látsz ugye repkedni a rámpákon, vagy pedig fiút.
1: És hát talán az a legfontosabb kérdés, mindenkit foglalkoztat, hogy mikorra készülhet el a Gördeszka Park itt Szabadkán. Mit javasolsz, mennyit kell még várnunk, mikor készül el?
0: Nem tudom, mikor készül el. Egy kitérő választ tudok adni. Én nagyon remélem, hogy jövőre már használható lesz ez a pálya.
1: Bízzunk benne, akkor Szabadkán hamarosan új lehetőségekre van kilátás. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szűcs Balázsnak, a Szabadkai Község Közi Műemlékvédelmi Intézet igazgatójának.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
7: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firityházán június 6-án.
8: A csapatok megmérettethetik magukat pörkölt főzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-ig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
7: Firityháza, az ízek faluja.
9: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.

0: salute is some serious dust.
1: Hallgassanak bennünket útközben is, hiszen most rövid út- és határinformációval érkezem. Nos, ami a határt illeti, akik Szerbiából Magyarország felé utaznak, bizony Horgos 2, Röszke 2 a közúti határátkelő helyen 1 óra a várakozási idő, viszont akik Magyarországról Szerbia felé utaznak, Röszke 1, Horgos 1, azaz az autópálya határátkelő helynél pedig 45 percet kell várakozni, a legtöbb határátkelő helyen pedig az információim szerint körülbelül 7-től 10 perc a várakozási idő. Kitartást kívánok a határon várakozóknak, akik pedig a közlekedésben vesznek részt, bizony Zombor kijáratánál Szabadka felé, akik utaznak, rendőri ellenőrzésre számíthatnak, valamint Szabadkán a könyvtárnál is radaroznak, illetve hát figyelik az autósokat a rendőrök, így hát tartsuk be a közlekedési szabályokat, vezessünk óvatosan és körültekintően.

0: A tiszteletre méltó, mint Szenti József bíboros, herceg prímás halálának 51. évfordulója alkalmából megemlékezést és koszorúzási ünnepséget tartottak Bécsben a magyar egyház üldöztetésének idején tanúsított rendíthetetlen hűségéről ismert bíboros emlékére. Fetes Kata tudósít Bécsből.
1: Az esemény Szent Misével vette kezdetét az Irgalmasok templomában, amelyet dr. Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrált. A szertartást követően a résztvevők az Irgalmas Kórház udvarán folytatták a megemlékezést, ahol a herceg primás szobránál koszorúzási ünnepségre került sor. A rendezvényen köszöntőt mondott Magyarország Ausztriai Nagykövetségének képviseletében dr. Cencer Őrs misszióvezető helyettes követ, aki beszédében kiemelte a Bécsben elhunyt bíboros történelmi jelentőségét a magyar katolikus egyház életében. Az esemény ünnepélyes hangulatát az Ars Magna diplomával kitüntetett Vox Mirabilis kamarakórus közreműködése emelte. Az egybegyűltek az esemény végén egy kellemes hangulatú agápén vettek részt a Stefani Hotelben.

lying here next to me.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Dél van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Egész közösségünk érdeke, hogy fennmaradjon a kisebbségi tájékoztatás, nyilatkozta Fremond Árpád. Felavatták Jován Mikic Spartak szobrát Szabadkán, Kínában tárgyalt az amerikai és a kínai elnök, és közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A Magyar Nemzeti Tanács egyik feladata, hogy biztosítsa és megtegyen mindent annak érdekében, hogy legyen szakmailag megfelelő és minőségi vajdasági magyar tájékoztatás. Nyilatkozta Fremond Árpád a Pannon RTV közügyek című műsorának felvételén. A szerkesztés politikába azonban a kezdetektől fogva nem szólt bele a Magyar Nemzeti Tanács, húzta alá az MNT elnöke. Ettől függetlenül, mint alapítók folyamatosan kapcsolatban voltak az intézményvezetőkkel és főszerkesztőkkel a működés tekintetében, mint alapítók felelősek azért, hogy lesz-e megfelelő támogatás, hiszen a kisebbségi sajtó nagyon nehezen tudna fennmaradni ezen a piacon, mondta Fremont.
2: A szerkesztés politikába való beleszólás az eddig sem volt gyakorlat a Magyar Nemzeti Tanácsban. Nekünk viszont, mint felelős politikusoknak, akiket a délvidéki magyar választók választanak meg, az a feladatunk, hogy fenntartsuk ezeket az intézményeket. Tehát ezt el lehet választani szerintem teljes egészében, és igen, tárgyaltunk a főszerkesztőkkel, illetve a vezetőkkel a működés tekintetében, hiszen mi, mint alapítók felelősek vagyunk azért, hogy lesz-e megfelelő támogatás, hiszen a kisebbségi sajtó, beszéljünk őszintén, nagyon nehezen tudna fennmaradni ezen a piacon. És kell, hogy legyen támogatás, kell, hogy kapjon segítséget, kell, hogy kapjon anyagi segítséget ahhoz, hogy fent tudjon maradni. De az egész közösség érdeke, hogy legyen ilyen tájékoztatás. Tehát az Újvidéki TV magyar szerkesztősége, az Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége is gyakorlatilag közpénzből működik, és az adófizetők pénzéből működik, és úgy tájékoztat, illetve ez a helyzet a hétnap esetében, ez a helyzet a magyar szó esetében, sok esetben ezek az eszközök nem elegendőek, és anyaországi támogatásra is például szükség volt annak érdekében, hogy ezek az intézmények fent tudjanak maradni.
1: Szerbiának nem kell elállnia a reformoktól és az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásoktól, függetlenül a Koszovó és az Oroszország elleni szankciók bevezetése körüli kérdésektől, nyilatkozta Kovács Elvira. A szerbiai képviselőház alelnöke és a parlament integrációs bizottságának elnöke a szerb közmédiának adott interjújában elmondta, hogy jelenleg Montenegrónak van a legnagyobb esélye arra, hogy rövid időn belül az EU tagjává váljon. Esetükben megtörtént a csatlakozási szerződések előkészítése. Albánia is május folyamán számított erre, de náluk halasztás történt. Őket Ukrajna és Moldávia követi a sorban Kovács Elvira szerint, amely országok a leghamarabb csatlakozhatnak az uniós tagállamokhoz, ugyanis hamarosan megnyitják számukra az első tárgyalási fejezeteket. Mindez Szerbia szempontjából is pozitívum. Szerbia esetében is felgyorsulhatnak az események, az elvárt reformokat mindenképpen végre kell hajtani, emelte ki Kovács Elvira. Belgrád helyzete különleges a Koszovó körüli kérdések, valamint a be nem vezetett szankciók miatt, és előfordul a kettős mérce alkalmazása is, de nem szabad feladni, hangsúlyozta a VMS-es politikus.
3: Mindig szeretek objektív lenni, tehát sem túl pesszimista, sem túl optimista. Moldávia esete jó példája lehet annak, hogyha egy tagjelölt országnak nyitott kérdései vannak a területét illetően, akkor az nem jelent akadályt. Tud haladni, ezért abban bízok, hogy a mi esetünkben sem lesz gond. Sajnos azonban a realitásokat tekintve kettős mércéről beszélhetünk, amit nekünk el kell fogadnunk. A mi esetünkben a legfontosabb, hogy a párbeszéd előrefelé haladjon, ebben a pillanatban pedig érthető, hogy Szerbia ebben egy konstruktív partner.
1: Hat év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Magyarország gyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket, több intézkedés, így az üzemanyagár plafon, az ár és stop egyes elemei, illetve bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban maradnak. A Tisza párt képviselője Mellitei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg. Az egyik fél sikere lehetőség a másik számára is, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ javát szolgálja. Kína és az Egyesült Államok is nyerhet az együttműködéssel és veszíthet a konfliktusokkal, ezt mondta Xi Jinping kínai elnök, miután Pekingben találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A két vezető a tervezetnél jóval hosszabb, több mint 2 órás tárgyalást folytatott. Xi szerint a világ új fordulóponthoz érkezett, ezért a két nagyhatalomnak közösen kell választ adnia a globális kihívásokra. Donald Trump azt mondta, megtiszteltetés számára Xi barátjának lenni, és úgy véli, az amerikai-kínai kapcsolatok jobbak lesznek, mint valaha. Szerdán délben ünnepélyesen felavatták Jován Mikics Spartak szobrát Szabadkán a Tito Marsall sugárút végén. A legendás szabadkai sportoló tiszteletére készült egész alakos szobrot már napokkal korábban felállították, az avatással azonban május 13-áig vártak, mivel ezen a napon született Jován Mikics Spartak. Az ünnepségen a sportoló külföldön élő családtagjai is részt vettek. Balázs Zita riportja.
0: A két világháború közötti időszak ismert szerb sportolójának szobrát ünnepélyes keretek között leplezték le. Az emlékmű a kitartás és az önfeláldozás szimbólumaként került ki a városba. Az esemény a szerb himnusszal kezdődött, ezek után Milan Vučković, a Spartakus Vasutas Sportegyesület elnök emlékezett meg a sportolóról.
4: Diplomirani právnik.
0: Okleveles jogász, a belgrádi felsőfogú kereskedelmi és gazdasági iskola tanársegédje, újságíró, költő, a szabadság félelmet nem ismerő harcosa és kiváló sportoló. Mindezt egyetlen ember ért el, ráadásul mindössze 30 évnyi élete során. Jasmina Juras, a Vajdasági Sportszövetség elnöke kiemelte, hogy a szobor a jövőben minden fiatal sportolónak erőt és inspirációt adhat. Hozzátette, hogy a szövetség mindent megtesz annak érdekében, hogy életben tartsa a sportoló emlékét. A szobor hidat képez a múlt és az általunk épített jövő között, az elhivatottság és a jövőkép szimbóluma, amelyet Spartak hozott közösségünkbe. Legyen ez a hely a találkozások és az inspiráció tere a fiatal generációk számára, ugyanakkor emlékeztessen mindannyiunkat arra, hogy az erőfeszítést, a munkát és a sport iránti szeretetet mindig megbecsülik és tisztelik. Jován Mikics Spartak labdarúgóként és tornászként is kiemelkedőt nyújtott, miközben a közösségi életben is aktív szerepet vállalt. A II. Világháború idején csatlakozott az ellenálláshoz, 1944-ben pedig életét vesztette. A leleplezés előtt Stevan Bakić, Szabadka polgármestere is méltatta az atlétát.
5: Inspiráció, koja nam je često i tekako potrebna.
0: Az inspiráció, amelyre gyakran nagy szükségünk van, mindenütt körülvesz bennünket. A tapasztalat azonban arra tanít, hogy leggyakrabban az emberekben találjuk azt meg. Éppen ezért a mai nap különleges és jelentős nem csak Szabadka, hanem egész Szerbia számára is. Ma emlékművet avatunk annak az embernek a tiszteletére, aki életével, tetteivel és áldozatvállalásával inspirációvá vált a mögöttünk álló, valamint az elkövetkezendő generációk számára is. A szoboravatóra Jován Mikics Spartak rokonai is hazautaztak. Az emlékmű gránit talapzatra készült, még Spartak alapját bronzból formálták meg. Az ünnepség végén a jelenlévők megkoszorúzták a szobrot, ezzel is tisztelegve a sportoló élete és öröksége előtt.
1: Közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán. A Krisztus szent testének és vérének ünnepén megszervezett köztéri körmenet nem csupán hagyomány, hanem az egyház hitének mély teológiai megnyilvánulása is, hangzott el az eseményt bejelentő sajtótájékoztatón. Az oltári szentség nem csupán jelkép, hanem maga az Úr, aki végighalad az utcáinkon, tereinken, kilép a valóságunkba, hangsúlyozta Józsa Gáspár. A püspöki irodavezető arra kéri a plébánosokat, hogy tájékoztassák híveit az eseményről, a hitoktatókat pedig arra, hogy első áldozóikkal kapcsolódjanak a körmenethez.
6: 2026. június 4-én csütörtökön a liturgikus ünneplés a következő programja várható. A szentmise az Avilai Szent Teréz Székesegyházban kezdődik 18 órakor. Az úrnapi körmenet körülbelül 19 óra 15 perckor indul a Székesegyházból a Ferences templom felé a Mátko Vukovics utcán keresztül. A körmenet során 4 állomás lesz kijelölve. Mindez azért, hogy a Szabadka városának rendes élete a lehető legkevésbé legyen megzavarva. Ezek az állomások a Székesegyháznál lesznek, Iván Antonovics püspök emlékművénél, a Szent Háromság emlékmű előtt a Városháza parkban, a ferences templom előtti térren, ahol a záró áldás is lesz.
1: Gála koncerttel zárult a 68. Szerbiai Zene és Balettiskolák Fesztiválja a Szabadkai Zsinagógában. Az egyhetes fesztiválnak idén a Szabadkai Zeneiskola adott otthont. Balázs Andrea és Balogh Sára riportja.
3: Miután az ország legtehetségesebb fiatal zenészei összemérték tudásukat, a legjobbak egy egész estés gála koncerten léptek fel a Szabadkai Zsinagógában. A rangos eseményre a zsűri döntése alapján hívták vissza a versenyzőket. Dragana Nikolić, a Szabadkai Zeneiskola igazgatója.
4: Nagyon jó tanárok az egész szerbiai zeneiskolákból jöttek. Azt mondták, hogy ilyen jó hangulat, ilyen szép város, ilyen szép iskola, ilyen jó diákokat még nem látták, és szeretnének jövőre is idejönni. De azt bírom mondani, hogy ez olyan fesztivál, hogy minden évben másik városba történik. Úgyhogy a Szabadkán utolsó év, amikor volt, az 1995-ben, tehát több mint 30 év előtt volt itt nálunk.
3: Mila Vojovic 4 éve tanul hárfázni, emellett zongorázik is. Előadását a zsűri kiemelkedőnek értékelte. Nekem egy kicsit jobban tetszik a hárfa, mert különlegesebb, talán egy kicsit nehezebb, mert pedálja és nagyon sok húrja van. A zongora pedig inkább klasszikus hangszer, talán azon könnyebb játszani, mert áttekinthetőbb. A verseny során Radetić Ádám, a zsűri titkárhelyettese koordinálta a zsűri munkáját, valamint egyeztette velük a pontozási szempontokat.
7: Érdekes volt az első nap, amikor ugye a zsűri találkozott egymással. Érdekes, hogy senki nem ismerte egymást ez a fesztivál előtt, és az első nap úgy vettem észre, hogy nagyon gyorsan megtalálták a közös hangnemet, nagyon egy húron pendültek.
3: Radetić Ádám hozzátette, a fesztivál legnagyobb eredménye, hogy a Szabadkai Zeneiskola új helyet kapott Szerbia zenei térképén. A rendezvényre 63 iskola érkezett Szabadkára, ami több mint 300 diák részvételét jelentette. A fesztivál így az ország számos pontjáról vonzotta a fiatal tehetségeket.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Állásbőrzét tartottak Topolyán, és a Crvena Zvezda nyerte meg a szerb kupát. Jönnek a részletek. Nagy érdeklődés övezte a Topolyán megrendezett állásbőrzét, amelyet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Szabadkai Kirendeltségének helyi irodája szervezett. Az eseményen 22 munkaadó vett részt, akik több mint 150 munkahelyet kínáltak különböző végzettségű álláskeresők számára. Az állásbőrze jó alkalmat teremtett arra, hogy a munkáltatók és a munkát keresők személyesen is találkozzanak, kapcsolatot építsenek, valamint részletesebben megismerjék az aktuálisan meghirdetett pozíciókat. Nyegos Gyukánovics, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Szabadkai Kirendeltségének igazgatója.
8: Ami az állásbőrzét illeti, ma olyan munkahelyek a keresettek, mint a termelési operátorok, a gépipar, az elektrotechnika és a textilipar területén, továbbá asztalosok, lakatosok, villanyszerelők, hegesztők, valamint az adminisztratív dolgozók, pénzügyi munkatársak, építőipari dolgozók, raktárosok, eladók és kereskedők. Emellett turisztikai idegenvezetőket, valamint gépész és villamosmérnököket is keresnek. A bőrze nyitott típusú rendezvény. Célunk, hogy a munkanélküliek megfelelő állást találjanak, ugyanakkor szeretnénk a munkáltatóknak is segíteni abban, hogy minőségi munkaerőhöz jussanak.
1: Május 20-án új művészeti tér nyílik Szabadkán, a Kalmár Ház, amely hangversenyek, széleskörű művészeti vetélkedők, valamint a közönség és a művészek találkozásainak ad otthont közvetlen légkörben. A helyszín különleges értékét maga a Kalmár család adja, hiszen ritka az a kezdeményezés, amikor valaki a saját tulajdonát a közösség és a kultúra szolgálatába állítja, hangzott el a tegnapi sajtótájékoztatón. A kezdeményezés célja, hogy a térben kulturális élet induljon el. Első lépésként egy koncertsorozat keretében, amely közvetlenül hozza össze a művészeket és a közönséget. Kalmár Tíma, a projekt alapítója elmondta, minden a művészetek iránt érdeklődő fiatal előtt nyitva áll a fellépés lehetősége. Legyen szó koncertről, festménykiállításról, vagy pedig versesestről. A Kalmárház az Otton Kucsera utca 4-es szám alatt található.
9: Miért jött létre a Kalmárház? Előadóként gyakran tapasztaltam, hogy a nagy koncerttermek nem mindig képesek megteremteni azt a közelséget, amelyben a zene igazán megszülethet. Ráadásul sokak számára ezek a terek fizikailag nem könnyen elérhetők. Elég csak arra gondolni, hogy Szabadkán egy komoly zenei koncertek többsége olyan helyszíneken zajlanak, amelyekhez lépcsők sokasága vezet. Emiatt a sok idős ember egyszerűen kiszorul ezekből az eseményekből. Hiszem, hogy a művészetnek újra közelebb kell kerülni az emberekhez, nem csak térben, hanem lélekben is. A Kalmárház ennek a gondolatnak a megvalósulása. Egy élő, lélegző kulturális tér, ahol a művészeti valódi találkozásá válik előadók és a közönség előtt. A 21. század rohanó, túlméretezett világában különösen fontosnak érzem, hogy legyenek olyan terek, ahol az emberek lelassulhatnak, ahol a meghittség születhet, és ahova újra és újra vissza lehet térni.
1: A technológia ma már nem csak az életünket, hanem a gondolkodásunkat is formálja. De milyen a mai generáció és milyen lesz a jövő iskolája? Hogyan tanulnak a mai fiatalok és miben különbözik a digitális nemzedék gondolkodása az eddig megszokott mintáktól? A többi között ezekre a kérdésekre is választ kaptak az érdeklődők a Szabadkai MCC szerda esti előadásán. Szakos Enikő oktatáskutató arról beszélt, hogy hogyan alakítja át a digitalizáció és a mesterséges intelligencia a fiatalok figyelmét, tanulási szokásait és a világhoz való viszonyát.
10: De az igazság az, hogy nem csak a fiatalok gondolkodását és életét, hanem valamennyiünkét, és az ő nagyszüleikét is, és ehhez kell igazán alkalmazkodni, és egészen onnantól, hogy szabadidőnkben milyen tevékenységeket végzünk, és mikkel találkozunk, és milyen mennyiségben, az elképesztően átalakította azt, hogy az ő kognitív folyamataik hogyan alakulnak, hogy az ő agyukban mire van szükség, mire vágynak, és hát ez elvisz minket oda, hogy a tanulási szokásaik is átalakultak, a tartalomfogyasztásuk az, hogy hogyan, milyen attitűddel állnak az információ fogyasztáshoz, úgyhogy valamennyi aspektus az életünknek átalakult.
1: Sport. A Crvena Zvezda nyerte meg a szerb kupát, miután a loznicai döntőben 11-esekkel 5-4-re legyőzte az FK Vojvodina együttesét. A rendes játékidő és a hosszabbítás után 2-2 volt az állás. A Vojvodina már a második percben vezetést szerzett Kornél Szücs fejesével, a Zvezda azonban végig harcban maradt és végül büntetőkkel fordított. A belgrádi csapat ezzel története 30. szerb kupa győzelmét ünnepelhette, valamint sorozatban 6. alkalommal szerezte meg a bajnoki cím és a kupa győzelem dupláját. A pontos idő 12 óra 18 perc.
11: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 17 fok van jelenleg. Egész nap napos időben lesz ma részünk, a csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul.
12: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
13: A legjobb retro zenék társaságában.
14: A 107,1 MHz-en.
13: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
15: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
16: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
16: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
19: Reklámot hallottak.

0: Mi játsszuk a legjobb retro zenéket. Igen! SMR.
1: Bizony!
0: Mi játsszuk a legjobb retro zenéket. Igen! SMR.
1: Bizony!

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Május 14-én a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 39 para, 100 forint 32 dinár 72 para, a svájci frank 128 dinár 17 para, az angol font 135 dinár 48 para, a dollár pedig 100 dinár 21 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Reklám következik.
1: Nada Trivković, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trivković magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
0: Éljen a május! Továbbra is nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a Szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Apa, anya, csak még egy kört, no!
5: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a 107,1 MHz-en!
3: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
6: Körhinta!
5: Szálljanak fel önök is!
3: Ajánlót hallottak.

Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van. Hát napközben 20 és 23 Celsius fok várható, a szél gyenge marad. Az előrejelzések szerint péntektől változékonyra fordul az időjárás, vasárnap pedig újabb lehűlés érkezik. Többfelé helyi jellegű záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton még meleg idő lesz, 22-24 fokos maximumokkal, azonban vasárnaptól egy lehűlés várható, ami csapadékot hoz magával. Esős, borongós időre van kilátás, sokfelé élénk széllel és 12-15 fokos csúcs értékekkel, úgyhogy érdemes magunknál a hétvégén esernyőt tartani. 12-42 a pontos idő, és hát ez időtájt mindig a Pannon RTV műsorát vesszük jól szemügyre, ez most sem lesz másképp. Ha szeretnék tudni, hogy mikor és mi lesz látható a TV képernyőjén, akkor figyeljenek, már is mondom a részleteket. 16 órától fit percek, majd tanuljunk szerbül, és 17 órától közelkép, benne pedig egy képzőművészet egy festő szemével. Erről lesz szó a közelképben. Majd 17 óra 30 perctől híradó, utána közügyek hírháttérműsor, és 19 óra 5 perctől a Pannon RTV közkedvelt főzőműsora, a Délbánát ízei. Majd Kalamáris, és 19 óra 30 perctől Szubjektív, benne pedig Tóth András, a vajdasági RTV szerkesztő műsorvezetője, aki nemrégiben kiérdemelte az év újságírója díjat elektronikus média kategóriában. 20 órától híradó, 20 óra 40-től élő örökség, egy magyar művészeti műsor, majd 21 óra 5 perctől építészeti magazin, majd Jóformában jövő projekt, és 22 óra 35-től pedig közügyek hírháttérműsorunk ismétlése, és híradó ismétlés lesz látható a TV képernyőjén.

Újabb mozaikos órát zárunk, Brasnyó Zoltán hamarosan érkezik a legfrissebb hírekkel, majd a mozaik utolsó órájában a stúdióban köszöntöm Czalbert Anita személyedzőt, aki egy igazán embert próbáló kihívást teljesített sikeresen, hogy miről van szó, kiderül a következő órában, mindenképp tartsanak velünk, és még az utolsó fél órában a kőketánc énekes népi gyermekjáték és néptánc vetélkedőről is szó lesz, amely holnap kezdődik Óbecsén. A részleteket majd Szabó Gabriella szervező mondja el. Tartsanak velünk!

0: reklám következik.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Magyarországgyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket, több intézkedés, így az üzemanyagár plafon, az árréstop egyes elemei és bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban marad. A Tisza párt képviselője Mellitei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály, áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit, egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg. Eddig 771 gyermek kapott támogatást a szerbiai tartásdíj alapból, ezt közölte a Családügyi és Demográfiai Minisztérium. Az alapból akkor fizetnek átmeneti támogatást, ha a kötelezett szülő nem rendezi a megítélt gyermektartást. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium szerint eddig több mint 33 millió dinárt utaltak ki, az idei költségvetésben pedig 100 millió dinár áll rendelkezésre erre a célra. A kedvezményezettek mintegy 85%-a olyan gyermek, akiről az anya gondoskodik, míg az esetek körülbelül 15%-ában az apa neveli a gyermeket, és az anya köteles tartásdíjat fizetni. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermek havonta legfeljebb csak nem 28 ezer dinárt kaphat a tartásdíj alapból. Ez egyben az a legalacsonyabb összeg is, amelyet a szülőnek a gyermek eltartására biztosítania kell. Az értéket a nevelőszülői ellátásra fizetett összeg feléből számítják. Áprilisban ez 55.780 dinár volt. A bíróság ugyanakkor minden ügyben külön mérlegeli a fizetendő tartásdíj összegét, figyelembe véve a szülő vagyoni helyzetét és jövedelmét. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségéért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán, magyar társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalára tegnap este feltöltött videóban a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető Ópuszta Szeren a kormány első ülésének szünetében felvett videóban azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségére lenni magyar testvéreinknek, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal is, ha bármi olyan helyzet merül fel, amelyben Magyarország segítségére lehet, illetve Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán. Közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán. A Krisztus szent testének és vérének ünnepén megszervezett köztéri körmenet nem csupán hagyomány, hanem az egyház hitének mély teológiai megnyilvánulása is, hangzott el az eseményt bejelentő sajtótájékoztató. Az oltári szentség nem csupán jelkép, hanem maga az Úr, aki végighalad utcáinkon, tereinken, kilép a valóságunkba, hangsúlyozta Józsa Gáspár. A püspöki irodavezető arra kéri a plébánosokat, hogy tájékoztassák híveiket az eseményről, a hitoktatókat pedig arra, hogy első áldozóikkal kapcsolódjanak a körmenethez.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 19 fok lesz ma a csúcshőmérséklet, jelenleg 17 fok van. Egész nap napos időre számíthatunk, csapadék nélkül.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
0: Hallgasson bennünket.
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
0: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Szalbert Anita személyi edző egy igazán embert próbáló kihívást teljesített sikeresen. Két első helyet és egy harmadik helyet szerzett Verőcén, ahol megrendezték a Spartan Race Trifektát. Három verseny egyetlen hétvége alatt, hogy hogyan élte meg ezt a megmérettetést, erről kérdezem most itt a stúdióban. Szia Anita, köszöntelek a Mozaikban, és elsősorban gratulálok.
8: Nagyon szépen köszönöm, szia, és üdvözlöm a hallgatókat.
7: Sokan hallottak már a Spartánról, az akadályfutásról, de akik esetleg nem ismerik ezt a versenysorozatot, amelyen részt vettél, kérlek, mondd el, hogy mit jelent pontosan ez a Spartan Race Trifecta?
8: Ugye a Spartan Race-nek többféle távja van, amit teljesíteni lehet. Ebből a legrövidebb az egy sprint nevezetű Spartan Sprint futam, ami körülbelül 5-től 7 kilométerig terjed. Utána van a Super, ami 12 kilométer körülbelül, 12-13, majd pedig a Beast, ami 23 kilométerre sikerült, tehát így 20-tól 23 kilométerig szokták megrendezni. Hát most azért a szervezők mindenhol kitolták a maximumig ezeket a kilométereket, csak hogy tovább élvezzük a versenyt. És hát ugye az én terveim szerint az volt, hogy én egy szupert fogok futni. Én arra készültem, az körülbelül ugye 10 kilométer, én annyit szoktam futni. És ehhez kerestem valami barátot, ismerőst a társaságból, hogy elmenjünk erre a hétvégére, ami május 2-án került megrendezésre Verőcén. Hát igazából nem találtam, mert hát május 1-én el kellett indulni, és így egyedül vágtam neki ennek a hétvégének. Azzal, hogy megismertem egy Spartan versenyzőt, aki elmondta, hogy ő egyedül megy Szegedről, és hogyha gondolom, akkor csatlakozhatok hozzá. És ő trifektázni fog. Hú, mondom, jó, ez szuper, én akkor csatlakoznék, de nem gondoltam mindhárom versenyt megcsinálni, de hát ha már ott vagyok, akkor ezt nem
7: miért
8: hagyhatom
7: ne?
8: Ki. És így alakult aztán, hogy mindháromra elmentem, tehát nem volt ez annyira tervben, de a sors így hozta, összeálltak a csillagok, összejött az, hogy hogyan jutok el, hogy hol fogok aludni, és aztán pedig ott eldőlt az egész, hogy mindhárman részt vegyek.
7: Hogyan néz ki ez a pálya? Tehát itt milyen akadályokkal kell megküzdened, vagy akadályokat kell leküzdened? Itt szögesdrót, sár, falmászás, minden van?
8: Így, ahogy mondod, most nagyon jó volt a szervezőknek az ötlete, hogy úgy kezdődött a verseny, hogy egy zsákot kellett cipelni körülbelül 700-800 méteren keresztül, de felfelé a dombnak, mondjuk így, de általában ezek ilyen mindig szintemelkedések vannak, tehát annyira megterhelő volt ez a 800 méter, körülbelül majdnem egy kilométeren keresztül felfelé menetben viszel egy zsákot, hogy alig tudtam utána elkezdeni futni. Tehát belegondoltam, hogy én most reggel elindultam ezen a versenyen, és felcipeltem ezt a zsákot, és most nekem majd még kétszer meg kell csinálni. Elment a kedvem az egésztől, tehát rögtön az elején. És akkor utána mi történik? Ugye felle, állandóan váltakozik ugye ez a menetelés, futható szint, úgymond egyenes táv nem is volt a szuperen, tehát ez az első verseny, ez annyira kikészített, úgy elvette a kedvemet az egésztől. Ugye bele kell menni a patakba, ott is vinni kell a farönköt, akkor átbújni, akkor kivinni, akkor elcsúszol, akkor beleszúródik az ujjadba az a tüske, szóval meg a csalámba bele kell lépni, vagy bele kell taposni, vagy ne, tehát ami létezhetett, az minden engem elért az első versenyen. A cipőválasztás rossz volt, kitörte a lábam, szóval az a harmadik hely az egy ilyen, hogy is mondjam, nagyon kegyetlenül fájt.
7: Az embert próbáló ez. Igen. A verseny, ez nem mindenkinek ajánlott.
8: Hát valószínűleg, hogy nem mindenkinek, aki szereti a kihívásokat, azoknak mindenképpen, és hát azt ajánlom, hogy azért egy kicsit azért kezdjünk el futni és edzeni rá, mielőtt elmegyünk, de van olyan kategória is, amiben teljesen nyugodtan el lehet indulni, ki lehet próbálni, nem kell sietni, le lehet sétálni, akadályokat ki lehet próbálni, és akkor igazából, ha a büntetőt valaki meg akarja csinálni, megcsinálja, ha nem, de ki lehet próbálni.
7: Jó, hogy említetted a büntetést, mármint a büntető pontot. sportokat, ha így is fogalmazhatunk. Erről is kicsit mesélj, hogy azért ebben a versenyben ilyen is van, hogyha valami itt nem tudom, rosszul csinálsz, vagy...
8: Hát akkor... amit nem sikerül teljesíteni, vagy éppenséggel rosszul teljesíted, mert olyan is van, akkor ugye 30 burpee-t kell csinálni, ez a négy ütemű fekvő támasz hát ugrással. Elég megterhelő, felnyomja a pulzust, és utána megint csak futni kell, ami nehéz. Most még az akadályokról ugye nem mondtam, hogy itt kötelet kell mászni, vagy monkey bar van, vagy dárdát kell dobni, egyensúlyozni kell, vékony, hát fa rúdon kell végigmászni mondjuk. Ezek mind olyanok, amikhez mondjuk egy magas futás után, mikor magas a pulzusod, akkor azért úgy le kell nyugodni, hogy biztosan meg tud csinálni, vagy van, aki ezen átszalad, akik már ugye tapasztaltabbak. Viszont benne van az egészben az, hogy lehet, hogy nem sikerül. Például a dárda. Nekem a dárda volt az, ami a három versenyen kettő nem ment be. De amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy a leghosszabb versenyt, azt teljesen jól sikerült hiba nélkül teljesíteni, 31-2 akadályt hiba nélkül, úgyhogy ez nagyon
7: És
8: jó.
7: Mennyi idő van a versenyekre, vagy magára az akadálypályára, hogy teljesítsd?
8: Tehát körülbelül úgy néz ki, hogy a szuper az egy ilyen másfél óra, a sprint az 1 óra körülbelül, a beast pedig az 3-3,5-4, most attól függ, hogy mennyire siet az ember, tehát azt el lehet húzni egy bíztet is 5 órára, sőt, el is lehet tévedni az erdőben. Olyan, hogy találkoztunk már, igen.
7: Hát nem mindennapi versenyről van szó, ez tény, és itt azért nem csak fizikailag, de szerintem mentálisan is fel kell készülni.
8: Uff, nagyon. Azt kell, hogy mondjam, az első nap után, amikor befejeztem ugye a szupert reggel délután a sprintet, én teljesen elfáradtam, és azt gondoltam, hogy ez nekem nem fog menni, én ezt nem akarom. És akkor azért mégis fájdalmakkal is fáradtan elmentem reggel, és odaálltam a startba, és azt mondtam, hogy hát ha törik, ha szakad, hát én ezt lesétálom, nem érdekel. És azt kell, hogy mondjam, hogy azért elkap ez a versenyszellem, megjön az a kedv, és akkor az az ember kihozza magából a maximumot. De még azt is elmondanám, hogy a verseny közepén volt egy akadály, amit teljesítettem, de igazából elég jól összevertem magam közben, és utána el kellett kezdeni futni az a 12. kilométeren, és ott volt egy ilyen mélypontom, amikor így nagyon nehezemre esett egyik lépés a másik után megtenni, és elkerültek a többiek, és úgy éreztem, hogy úristen, most mi fog történni, én ezt nem fogom tudni, még hol van a vége, és felfelé meneteltünk, és hála Istennek, hogy egy 2 kilométer után elkezdett egy nagyon jó kis lejtő lenni, amin nagyon jól lehetett futni, és ott valahogy elkapott ez a futás, nem is tudom, inkább azt mondanám, hogy az a jó érzés, amikor az ember úgy fut, hogy nem nehéz, hanem nagyon könnyű. És akkor igazából az is nagyon jó volt, hogy azok, akik elkerültek, az akadályokon utolértem őket, mert ők nekik nem sikerült teljesíteni, akkor én azt sikeresen teljesítettem, és akkor megint visszavettem a helyet, úgyhogy végül aztán ezáltal, hogy a jó futás és a jó akadályteljesítés miatt végül is elsőként értem be, és hozzá kell tennem, hogy ezek azért korosztályos helyezések, nem az elit csoport, ők nagyon kevesen vannak, ők teljesen más kategória. Szerintem így is egy nagyon szép eredmény, mivel ez egy több ezer résztvevőből álló verseny. Hogy ezen a hétvégén 3000 versenyző volt.
7: Hú. És azért el kell mondani azt is, hogy azért erre a versenyre csak úgy egyszerűen elmenni, úgyhogy nem készülsz fel, szerintem nem ajánlott, ahogy így elmeséled, hogy itt mi minden történik. Te hogyan készültél fel?
8: Tudod, az van, hogyha úgy mész el, hogy nem vagy felkészülve, akkor valószínűleg, hogy rengeteg sérülésed lesz utána. A kezedről a bőr lejön, meg tudsz sérülni bárhol. Tehát azért egy ilyen alapfelkészültség kell egy ilyen versenyre. Hogy én hogy készülök fel? Én nagyon szeretek futni, úgyhogy én hajnal hasadtán már megyek futni munka előtt általában, meg hétvégén is. Délutánjaimat pedig az edzőteremben töltöm. Tehát én nagyon szeretek crossfitet edzeni, calisthenicset, és ezáltal elég jól fel voltam készülve. Igazából nem tudtam külön gyakorolni az akadályokat. Nálunk itt annyira nincs lehetőség erre, mint ahogy a Magyarországon van. De úgy néz ki, hogy azért elég jól sikerült felkészülni.
7: És mit adott neked ez a verseny, akár emberileg, vagy sportolóként?
8: Ez egy jó kérdés, mivel én 2018-19-ben elég sokat versenyeztem ebben a Spartan versenyek kategóriában, csak sok időt kihagytam, egy 3 évet, és igazából kíváncsi voltam, hogy hogyan fogok újra teljesíteni. Volt bennem egy nagy félelem, hogy lehet, hogy ez most nem fog olyan jól menni, mint régen, és majd nem leszek dobogós, és hogy ez nekem mennyire fog fájni. Úgyhogy egy borzasztóan nagy öröm volt, amikor végre befutottam, és láttam az eredménykijelzőn, hogy első vagyok, úgy, mint régen, és akkor valójában egy ilyen magabiztosságot adott, hogy akkor azért még mindig jó vagyok
7: ebben. És ez motivál is szerintem.
8: Igen, nagyon, nagyon.
7: Jövőbeli tervek, mi lesz a következő cél? Van már újabb kihívás a láthatáron?
8: A következő hétvégén már versenyezni fogok itt Szabadkán, a Substormon. Az is akadályfutó verseny, amit éjjel fognak megszervezni, vagy este. Az is nagyon érdekes lesz, és ezt nem akartam kihagyni, mert én szeretem Szabadkát, és szeretem az akadályfutást is, szóval ezen részt kell venni. Igaz, hogy valamilyen szinten én ennek a szervezője is vagyok, de a szervezőkkel megbeszéltük, hogy akkor ezen részt veszek. Utána egy félmaratont fogok futni rögtön a rákövetkező héten, és aztán pedig majd Pesten egy 10 kilométeres női futás lesz. A legnagyobb álmom, ami most még megfogalmazódott bennem, az lehet, hogy majd egy ultra lesz, de az még nem biztos. Az Spartan ultra, az 40-50 kilométer között van, majd meglátjuk.
7: Hát sikeres munkát kívánok, és kitartást. Czalbert Anita személyi edző volt a vendégem, akivel a Spartan Race Trifectáról beszélgettünk.
8: Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!

0: Astra Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya 29. alkalommal hirdeti meg az általános iskolások énekes népi játék és néptánc vetélkedőjét, a kőketáncot, amely az egyik legnépesebb gyermekvetélkedő a térségben. A rendezvény részleteiről Szabó Gabriella szervezőt kapcsolom most telefonon. Szia, köszöntelek a műsorban!
1: Szia, köszöntelek én is téged is, és a kedves hallgatókat is!
0: Holnap kezdődik a vetélkedő Óbecsén. Minden elkészült már, vagy még most zajlanak az utolsó simítások?
1: Igen, minden elkészült, és most zajlanak még az utolsó simítások. Most kezdődnek még csak igazán az izgalmak, ugyanis holnap délután kezdünk, és hát összesen 76 csoport nevezett be, évről évre egyre többen, mindig rekordokat döntögetünk, tavaly 73 volt, idén 78, de abból ketten már jelezték, hogy nem tudnak jönni. Úgyhogy hát 76 csoport szor körülbelül 25-30 föllépő, az bizony elég sok, és hát még mindig vannak olyan dolgok, amik így menet közben nagyon gyorsan alakulnak, és hát nem győzzük küldeni a leveleket szegény csoportvezetőknek, hogy mi mindenre ügyeljenek, annál is inkább, mert a Óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában lesz az átöltözés, az öltözés, és hát ott az utóbbi években sajnos csak a folyosókat tudjuk használni, ez egy kicsit megnehezíti a csoportok helyzetét, de hát elég jól veszik az akadályokat szerencsére, és hát a rendezvényt, ahogy mondtad is, ez már a 29. kőketánc, és kezdettől fogva a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezi Újvidékről, és hát a másodiktól a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör a társszervező Óbecséről, és hát ott is a helyszín, az örökös helyszín ennek a rendezvénynek, hiszen ott tudjuk megoldani, hogy ilyen nagy számú föllépőt megbiztosítsunk, átöltözési lehetőséget is, és föllépési lehetőséget is. Idén 37 településről jelentkeztek a Vajdaság területéről. Ez napok szerinti eloszlásban 22 településről érkeznek pénteken, azaz holnap, és 20 településről szombaton. Hát itt van egy kis átfedés, ugye, mert ez így 42, de hát vannak olyan helyek, ahol ugyanarról a helyről mindkét napon jönnek csoportok, tehát olyan sok csoporttal dolgoznak nagy örömünkre, hogy mindkét napra jutott csoport. Pénteken 40 bemutatkozásra számítunk, szombaton pedig 36-ra. Kategóriák szerint 19 énekes népi gyermekjáték, 1 népszokásokat bemutató csoport és 56 néptánc csoport jelezte föllépési szándékát. Korcsoportok szerinti eloszlásban ez azt jelenti, hogy 8 óvodás csoportunk lesz 14 olyan, ami úgy vegyes, hogy óvodás és alsós, lesz 21 alsós néptánc csoport, 17 vegyes, ami alsós és felsős gyerekekből áll, 15 felsős csoport jelezte részvételét, ez összesen 1600 föllépőt jelent. Úgyhogy azt hiszem, elégedettek lehetünk.
0: Mindenképpen, ez egy nagyon-nagyon tömeges rendezvény, és hogy említetted is, több kategóriában lehetett nevezni. Kik alkotják idén a szakzsűrit?
1: Igen, mivel hogy ez egy vetélkedőnek indult, és hát úgy is maradt, de inkább a találkozás a lényege tulajdonképpen. Egyrészt a gyerekek számára, másrészt a fölkészítők számára találkozhatnak egymással, megnézhetik egymás munkáját, nyomon követhetik. Habár nagyon sok kisebb találkozó is van, de azt hiszem, hogy azért ezeknek a nagy találkozásoknak is van helye és jelentősége. Taba Csaba és Fejér Erika alkotják idén a zsűrit, a táncos zsűrit. Tavaly is ők voltak, illetve több mint 10 évvel ezelőtt is voltak. Majd tavaly újra hívtuk őket, és hát az az elméletünk, hogy 2 egymást követő évben legyen ugyanaz a zsűri, mert így akkor könnyebben tudja nyomon követni a csoportokat. Nyilván nem emlékeznek rá, hogy tavaly a 73 csoportból éppen ki mit táncolt, de valószínűleg, ahogy meglátják és valami hasonlót látnak, akkor eszükbe jut, hogy mintha már ilyet láttak volna, vagy mintha itt ez máshogy lett volna tavaly. Úgyhogy azt ebből kifolyólag úgy gondoltuk, hogy 2 egymást követő évben legalább legyen ugyanaz a zsűri. így ők jönnek, de hát mindig olyan zsűri van, aki nagyon jól tudja, hogy mit jelent gyerekekkel dolgozni, mit jelent a gyerekek számára kiállni a színpadra, közönség elé, zsűri elé, úgyhogy én azt hiszem, hogy idén is nagyon jól döntenek majd, és hát nagyon azon lesznek, hogy mindenképpen segítsék a föllépők munkáját.
0: Ugyebár a kőketánc közel 3 évtizedes múltra tekint vissza, minek köszönhető, hogy továbbra is ekkora az érdeklődés a vetélkedő iránt?
1: Hogy őszinte legyek, talán nem is tudok erre igazán válaszolni. Minden esetre engem nagy örömmel tölt el, hogy ekkora az érdeklődés ez a rendezvény iránt is. És hát azt tudom megállapítani, hogy ez azt jelenti, hogy nagyon sokan vannak, akik művelik ezt a fajta kultúrát, tehát a néptáncos anyanyelvünket, a játékokat szeretik a gyerekek, és sokan vannak, akik ezt tovább tudják adni nekik, és egyre többen vannak, akik ezt átadják a fiatalabb generációknak, és én azt hiszem, hogy ez lehet a jelentősége. A másik pedig nyilván az, hogy hát valóban, ahogy már említettem is, megmutassák magukat, illetve találkozzanak. Itt hát a gyerekek is nagyon gyorsan barátságot kötnek egymással, és már régi ismerősként üdvözlik egymást, és hát nagyon várják már a csoportvezetők elmondása szerint, hogy találkozzanak azzal együtt, hogy azért ez egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak nehéz nap mindenki számára, mert várakozni kell, mindenféle cseréket kell alkalmazni, mert előre szétküldjük a programot, helyesbíri javításokat kérnek, próbáljuk kielégíteni az igényeket, óhajokat, hiszen most is úgy jött össze, hogy a Szegedi Szásztor Szép Néptánc Fesztivállal egy hétvégére került, és hát vannak, akik odarohannak egyik napon a kettőből a hétvégén, és próbálunk mindenkinek eleget tenni, hogy aki csak szeretne, az föl tudjon lépni, de hát ez sajnos azzal jár, hogy időnként egy kicsit többet kell várni. Mondjuk a föllépés előtt ez kínosabb, utána elvileg meg lehetne nézni a többieket, de hát sajnos legtöbbször már sietniük kell vissza egyéb elfoglaltságaik miatt. De maga az izgalom, az a várakozás és a találkozások, én azt hiszem, hogy az, ami megadja a varázsát a kőketáncnak is.
0: Hiszen a megmérettetésen túl azért itt barátkozásra is lehetőség van, mint említetted. Nyitott az esemény bárki számára, tehát ha valaki szeretné megnézni a fellépőket, mint néző, akkor az el tud menni az eseményre, és részt tud venni rajta.
1: Természetesen, és hát nagyon szívesen látjuk a közönséget is, várjuk őket nagy szeretettel, hát itt másra nem számíthatnak csak arra, hogy egymást váltják a gyerekcsoportok, de azt hiszem, hogy ez is igen nagy élmény tud lenni, és a gyerekeknek nagyon sokat jelent, hogyha tapssal jutalmazzák a produkcióikat, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy aki teheti, és Óbecsén jár a hétvégén, pénteken délután 3-kor kezdünk, és hát minden valószínűség szerint az esti órákig eltart a rendezvény. Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a második rész, és 2 órától tervezzük a harmadik résznek a kezdését. Persze ez csúszhat, de a kezdés, az első kezdés az mindenképpen pontos, úgyhogy aki teheti, az bármikor, ha arra jár, nézzem be, forduljon be, nézze meg, hogy ez mivel jár egyébként. Ha már a környéken jár, akkor észreveszi, hogy micsoda nagy forgatag van az iskola és a kultúrkör környékén, úgyhogy hát néhány percre legalább betérhet és megjutalmazhatja, elismerheti tapssal a gyerekek munkáját, energiáját, amit belefektetnek, mert azért ez bizony komoly munka a csoportvezetők részére is, és a gyerekek részére is, hiszen ez egy folyamatos fölkészülést igényel. Az idősebbek esetében több éves munka van már mögötte, a fiatalabbaknál még ez egy kicsit kevesebb, de náluk is hatalmas a lelkesedés, és azt hiszem, hogy valamennyiünk számára ez ad nagyon sok erőt és energiát a folytatáshoz is.
0: Szabó Gabriellának köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon jó hangulatot, sikeres versenyzést, és sok-sok tapsot kívánok nektek.
1: Köszönjük szépen, reméljük, hogy részünk lesz benne.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
1: A Mozaik végéhez értünk, de tartsanak velünk a folytatásban is. A 14 órai híreket követően beszéljünk róla rovatunkból, megismerhetik Bajtai Balást, a Magyar Kanizsa Községi Tűzoltó Szövetség elnökét, aki nemrégiben rangos szakmai elismerésben részesült. A Magyar Tűzoltó Szövetség Róf Széchenyi Ödön emlékplakettjét vehette át. Hivatásról, a kitüntetés jelentőségéről, valamint a tűzoltói közösség mindennapjairól is mesélt a műsorban. 15 és 16 óra között, mint mindig, a napindító kiemelt témáit ismételjük, majd 16 órától híradó. A körhintában pedig Vágó Kriszta lesz itt önökkel. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Délelőtt Farkas Ervin adásvezető technikus volt itt önökkel. A folytatásban Sóti Tamás biztosítja a műsor gördülékeny menetét. A Mozaik szerkesztő műsorvezetője, jó magam, Csernai Panna voltam. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A magyar országgyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket, több intézkedés, így az üzemanyagár plafon, az árrésstop egyes elemei és bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban maradnak. A Tiszapárt képviselője Mellitei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg. Eddig 771 gyermek kapott támogatást a szerbiai tartásdíj alapból, eszközölte a Családügyi és Demográfiai Minisztérium. Az alapból akkor fizetnek átmeneti támogatást, ha a kötelezett szülő nem rendezi a megítélt gyermektartást. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium szerint eddig több mint 33 millió dinárt utaltak ki. Az idei költségvetésben pedig 100 millió dinár áll rendelkezésre erre a célra. A kedvezményezettek mintegy 85%-a olyan gyermek, akiről az anya gondoskodik, míg az esetek körülbelül 15%-ában az apa neveli a gyermeket, és az anya köteles tartásdíjat fizetni. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermek havonta a legfeljebb csak nem 28 ezer dinárt kaphat a tartásdíj alapból. Ez egyben az a legalacsonyabb összeg is, amelyet a szülőnek a gyermek eltartására biztosítania kell. Az értéket a nevelő szülői ellátásra fizetett összeg feléből számítják, áprilisban ez 55.780 dinár volt. A bíróság ugyanakkor minden ügyben külön mérlegeli a fizetendő tartásdíj összegét, figyelembe véve a szülő vagyoni helyzetét és jövedelmét. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán, magyar társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalára szerda este feltöltött videóban a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető Opusta Szeren a kormány első ülésének szünetében felvett videóban azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségére lenni magyar testvéreinknek, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, amelyben Magyarország segítségre lehet, illetve Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán. Közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán. A Krisztus szent testének és vérének ünnepén megszervezett köztéri körmenet nem csupán hagyomány, hanem az egyház hitének mély teológiai megnyilvánulása is, hangzott el az eseményt bejelentő sajtótájékoztatón. Az oltári szentség nem csupán jelkép, hanem maga az Úr, aki végighalad utcáinkon, tereinken, kilép a valóságunkba, hangsúlyozta Józsa Gáspár. A püspöki irodavezető arra kéri a plébánosokat, hogy tájékoztassák híveiket az eseményről, a hitoktatókat pedig arra, hogy első áldozóikkal kapcsolódjanak a körmenethez.
0: Sport.
2: A Crvena Zvezda nyerte meg a szerb kupát, miután a loznicai döntőben 11-esek előtt 4-re legyőzte az FK Vojvodina együttesét. A rendes játékidő és a hosszabbítás után 2-2 volt az állás. A Vojvodina már a második percben vezetést szerzett Kornél Szűcs fejesével, a Zvezda azonban végig harcban maradt és végül büntetőkkel fordított. A belgrádi csapat ezzel története 30. szerb kupa győzelmét ünnepelhette, valamint sorozatban 6. alkalommal szerezte meg a bajnoki cím és a kupa győzelem dupláját.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 18 fok van jelenleg. A nap folyamán egész nap napsütésre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Vannak olyan esetek, amikor a gyermekkori álmok felnőtt korban valóra válnak. Bajtai Balázs, a Magyar Kanizsa Községi Tűzoltó Szövetség elnöke a közelmúltban rangos szakmai elismerésben részesült. A Magyar Tűzoltó Szövetség Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettjét vehette át. Hivatásról, a kitüntetés jelentőségéről, valamint a tűzoltói közösség mindennapjairól kérdezte Rúzsa Edina.
2: Nem áll távol a tűzoltóság, a tűzoltás az életedben, gondolok itt egészen a gyerekkorodra, mondhatni azt, hogy beleszülettél ebbe a közegbe. Édesapád is tűzoltó volt. Mennyire volt benned bizonyítási vágy, megfelelési kényszer édesapád felé emiatt?
3: Egyáltalán nem. Ez így valahogy természetes volt, hogy tűzoltó volt a családban, akkor én is tűzoltó leszek. Édesapám mindig vitt a gyakorlatokra, amikor ők valamit dolgoztak bent a laktanyában, akkor többek között én is ott voltam, még hát az ő generációja nyilván, akik voltak a fiatalok, mindenki a gyermekeit vitte a tűzoltóságra, és így ott is összes barátkoztunk, és mindenkiből szinte tűzoltó lett. Aztán a gyerekcsapatot erősítettük, és játszottunk nyilván abban az időben, még, vagy ilyen korban még a tűzoltóság inkább a játékról szól, mint a tanulásról, a szakmáról, de ez így is van rendjén. Így lehet megszeretetni a gyerekekkel a tűzoltóságot. És hát így itt ragadtam többek között, többet magammal, mert szerintem azok, akik akkor ott voltunk, még mindig ott vagyunk.
2: Tegyünk rendet a hivatások között, gondolok itt az önkéntességre és a hivatásos tűzoltókra. Milyen különbséget említenél meg a kettő között?
3: A különbség szinte csak a fizetésben van, mert hogy az önkéntes tűzoltók, ahogy a nevünk is mondja, mi azért nem kapunk semmiféle juttatást, a hivatásos tűzoltók igen. A hivatásos tűzoltóknak régebben sokkal komolyabb kiképzésük volt, mint nekünk. Most az új tűzoltóságról szóló törvény értelmében a miénk is már hasonló képzés lesz, mint az övéké, úgyhogy mondhatom azt, hogy ugyanannyira fölkészültek vagyunk, mint ők, és igazából ez egy csapatmunka, tehát a hivatásos tűzoltók nem tudnának dolgozni az önkéntes tűzoltók nélkül, és az önkéntes tűzoltók sem tudnának a hivatásos tűzoltók nélkül dolgozni, hiszen ők 024-ben ugye ügyeletben vannak, tehát maga a tűzoltóság 024-ben nyitva van, a hivatásos, az önkéntesek azok nyilván otthon vannak, és otthon várják, vagy nem várják a riasztásokat, de nyilván azonnal rohanunk, hogyha a hivatásos tűzoltók erre felkérnek bennünket. De az esetek lehet, mondhatom azt, hogy egy 80%-ában az van, hogy inkább mi szólunk a hivatásos tűzoltóknak, mert jellemző az a falvakra, hogy a lakosság az ottani önkéntes tűzoltókat ismeri, és azonnal az ottani embereket hívják, és aztán mi hívjuk, ha van rá szükség a hivatásos tűzoltókat.
2: És milyen kihívásokkal szembesülhet egy önkéntes tűzoltó így a mindennapjaiban?
3: Az a szép ebben az egészben, hogy nincsenek elvárások az önkéntes tűzoltóságban, a hivatásos tűzoltósággal ellentétben. Ugye ott ez munkahely, fizetés elérte, meg kellett felelni mindenkinek, és minden szabálynak. Nyilván a szabályoknak mi is meg kell, hogy feleljünk, mert a törvények alapján dolgozunk mi is, viszont nem tudjuk senkire rákényszeríteni, hogy most fiai, te gyere holnap, nem tudom, egy munkaakcióra, vagy gyere el velünk versenyre, hogyha az valakit nem érdekel, nem akar versenyezni, csak tüzet oltani, és vagy fordítva, akkor itt semmi sem kötelező, hiszen önkéntes tűzoltóságról beszélünk. A kihívás az inkább abban nyilvánul meg, hogy tudjuk magunkat szabaddá tenni a cél érdekében. Mindenkinek munkahelye van, mindenkinek családja van, és otthon is azért ezt el kell, hogy viseljék. Úgyhogy én itt is szeretném megköszönni a feleségeinknek és a női tűzoltóink férjeinek, hogy elviselik ezt a hobbinkat, ami elég komoly szakmai hobbi, de nem csak tűzoltásból áll, hanem azért van benne egy kis szórakozás is, ami a versenyzésben nyilvánul meg, és vannak évente versenyeink, van községi versenyünk, körzeti, országos, attól függően, hogy milyen évek vannak, valamint külföldi versenyekre is eljárunk. Ez egyesülete válogatja, hogy melyik az, amelyiknek olyan a tagsága, hogy inkább ilyen versenyzős szellemű, vagy jobban ráérnek. Vannak olyan egyesületek, akik nem versenyeznek, vannak, akik meg nem tudom, két hetente járnak például versenyezni, itthon is és külföldön is.
2: Említetted ugye a kisebb közösségeket. Teszem azt, hogyan hat magára a közösségre egy olyan személynek a jelenléte, akit ismernek és tudják, hogy lehet számítani a bajban, és ott van a vészhelyzetben?
3: Nyilván mindig megkeresik azt a szemét adott közösségben. Régen is mindig azt mondták, hogy az önkéntes tűzoltóság az a falvakba a közösségnek a mozgatórugója, és ez mai napig is így van. Vagy inkább úgy mondanám, hogy újra így van. Régebben így volt, aztán jött egy időszak, amikor így minden sport próbálkozott így kibontakozni, a kultúra elég komoly éráját élte. Aztán ez ugye a falvakban minden kicsit csökken, nincsen sport, vagy legalábbis sokkal kevesebb kultúregyesületek is már nem akkora számban dolgoznak. Viszont a tűzoltóságok azok még mai napig, nem mondhatom büszkén, hogy élnek és fejlődnek, és a község területén is most az utóbbi 4-5 évre mondható, hogy egy növekedő tendencia a jellemző a dolgozni akarásban is, valamint a taglétszámban is. Csak egy községi versenyt említek, akkor mondjuk 3-4 évvel ezelőtt ilyen 400 versenyző indult csak a községi verseny, ugye a 8, pontosabban 9 tűzoltó egyesület össztagságából, ez a tavalyi évben már 490 személy volt, és várhatóan az idei évben még több lesz. Így látom az egyesületeknél. Többek között a saját egyesületem is biztos, hogy 20 versenyzővel több.
2: És az jó hír akkor, hogy így emelkedő tendenciát mutat az érdeklődés a fiatalok tekintetében is. Viszont az is érdekelne, hogy milyen személyiségjegyek szükségesek ahhoz, hogy valaki tényleg sikeres legyen ezen a területen?
3: Mindenféleképp a tenni akarás, nyilván a segítőkészség, ez az alap. Aztán kell hozzá az, hogy az embernek a családja is. Ez már nyilván nem személyiségi jegy, de mindenféleképp a második helyen azt említeném, hogy a család azért támogasson, mert hogyha nem, akkor abból is csak konfliktus van. Lehet, hogy az embernek aztán inkább betörik bele a bicskája, mint abba, hogy akár, amiről az előbb beszéltünk, hogy esetlegesen egy tűzesetből kifolyólag nem szeretné ezt tovább csinálni. Úgyhogy elég összetett ez a dolog, mivel hogy nem munkahely, ezért nem tudjuk azt mondani otthon, hogy reggel 6-kor elmentünk, és este 6-kor visszajöttünk, hanem ha most riasztás van, sokszor van éjszakas riasztás. Keltünk már föl többször családi ebédtől is, hogy tudjunk menni segíteni. Karácsonykor is, akármilyen ünnepségen, nincs mese. Akárhogy is ezért nem jár fizetés az önkéntesnek, de mi ezt választottuk, ezt az önkéntes hivatást, ezt bármikor csináljuk és végezzük.
2: Említetted már többször a magánéletedet a beszélgetésünk alatt, illetve nem csak a te magánéletedet, hanem a többi önkéntes magánéletét, a családját, a feleségeket, a férjeket. Hogyan tudja ez befolyásolni ténylegesen a magánéletet? Gondolok itt most arra, hogy van egy komolyabb tűzeset, és amikor kivonultok és próbáljátok menteni a menthetőt, de lehet, hogy valakinek tényleg porig ég az otthona, és mennyire tudod ketté választani, jelen esetben te, azt, hogy amikor hazaérsz, akkor egy picit félreted azt a traumát, amit talán ott szereztél. Vagy akár a kezdetekben ezt mennyire tudtad kezelni?
3: Megszokás kérdése. Nyilván az első néhány olyan alkalmat, ami ilyen komolyabb, ezt így fel kell dolgozni, kell róla beszélgetni a többi tűzoltóval elsősorban, meg aztán nyilván otthon is, és kialakul. Most már ez nem, tehát nyilván megérinti az embert, hogyha azt látja, hogy földön futóvá válik. Pont most is volt egy ilyen esetünk 2 hete, de az élet nem áll meg, nyilván megyünk tovább, és nem szabad ezen stresszelni, mert nem szabad ezt megengedni, hogy ezek a dolgok kihatással legyenek az embernek a saját épeszére, meg nyilván a privát életére.
2: Volt esetleg, úgymond, egy picit vagy nagyon pozitív eset, amire mondjuk szívesen emlékezel vissza?
3: Egy novemberi éjszaka volt, nem tudom, ilyen éjfél környéke, és jöttem hazafelé, arra lettem figyelmes, hogy egy kamion 4-es villogó áll a ködben az út kellős közepén, és indeget a sofőr. Akkor megálltam, és akkor mondja, hogy most vette észre, hogy itt van a szallakorlátra felszúródva egy autó, és hogy kérje segítséget, akkor azonnal értesítettem a hivatásos tűzoltókat, meg a mentőket, és amit kiérkeztek, akkor elkezdtük a mentést, vágtuk az autót. Nagyon nehezen lehetett kihozni a fiatalembert, hát 20-pár éves volt, akkor az autóból a mentősök újraélesztették, 2-szer adrenalint kapott mindent, szóval tényleg nagyon komoly volt, és én vettem ki az autóból a mentősök segítségével, úgyhogy szét volt roncsolódva a lába, és az ember a saját lábát fogta, húzta maga után. Most nem tudom, hogy ez mennyire való ez a téma. Ebben a műsorban majd kivágjátok, hogyha gondoljátok, de az ember él azóta is, tehát hogy meg tudtuk menteni az életét.
2: elsodorhatott volna talán az életéged is más irányba. De mi volt az, ami igazából itt vagy emellett, az önkéntes tűzoltóság mellett tartott? És ennyire tartott, hogy még a mai napig is ezt műveled. Többek között, mert ugye még számos funkcióban beköszönhettelek volna azért.
3: Hát igyekezett is az élet elsodorni a tűzoltóság mellett, hiszen a szakmámnak igazából sem.
2: Mert ugye még számos funkcióban beköszönhettelek volna azért.
3: Hát igyekezett is az élet elsodorni a tűzoltóság mellett, hiszen a szakmámnak igazából semmi köze nincs a tűzoltósághoz. Én okleveles

0: tevékenykedtem akkor. Aztán később az elnöke lettem az Egyesületnek, majd a Községi Tűzoltó Szövetségnek a főparancsnoka, majd elnöke. Úgyhogy mindig volt valami motiváció, ami nem engedett el a tűzoltóságtól. Nem, mint el akartam volna menni, de ez nyilván ad egy plusz löketet, és tényleg az életem részévé vált szépen lassan, hogy a tűzoltósággal foglalkozok. És mindenki úgy is ismer, hogy a tűzoltó.
1: Igen. És említettük már többször ugye a fiatalokat. Akár egészen a kicsikig visszamehetnénk, a középkorosztály, vagy már a kamaszok. Hogyan látod most, mennyire elhivatottak afelől, hogy teszem azt, ne csak önkéntes tűzoltók legyenek, akár egészen felnőtt időskorukig, hanem mondjuk a hivatalosan is ugye tűzoltók legyenek, és ezt a szakmát választák, hogy végig menjenek azon a procedúrán, ami ezzel jár.
0: Nagyon jellemző az, hogy a fiatal tűzoltóinknak egy fele legalább hivatásos tűzoltó szeretne lenni, amikor még ott van közöttünk, és ahogy az előbb felvétel előtt beszélgettünk erről, hogy amikor elballagnak, befejezik az általános iskolát, akkor általában elsodorja őket az élet, középiskola, vagy Szabadka, vagy Szeged, és már nem fognak olyan aktívan részt venni az Egyesületnek az életében sajnos, mint az előtt, amikor még mindenki a saját falujában lakott, és itt azért lemorzsolódnak. Ez egy általános jelenség, de ez ugyanígy volt a mi időnkben is, ugyanígy van most is, sőt inkább hatványozottabb mostanában, hogy lehet Szegedre járni, inkább akkor nagyon sokan átmennek Szegedre, akkor ők már szinte biztos, hogy nem fognak közénk visszajönni, bár van pozitív példa is, hál' Istennek, de ez nagyon kevés. És itt azért keletkezik egy ilyen elég nagy generációs szakadék. Tehát, amit említettem, hogy a mi korosztályunkból amikor még mi is picik voltunk, összekovácsolódtunk, mi még mindig ott vagyunk az Egyesületben, és vezetjük az Egyesületnek és az Egyesületeknek a munkáját, de utánunk azért hiányzik az utánpótlás. Vannak, de nincs az a lendület, ami bennük volt és van.
1: Ugye említettem, hogy a Magyar Tűzoltó Szövetség Gróf Széchenyi Ödön emlékpakettel ismerte el és tüntette ki az eddigi munkádat, és előtte is már azért zsebeltél be elismeréseket. Ezek hogyan tesznek hozzá a munkádhoz és az elhivatottságodhoz?
0: Nyilván jól esik az embernek, hogyha elismerik a munkáját, de szerintem mondhatom azt, hogy egyikünk se, aki kap bármiféle kitüntetést, nem azért csinálja, hogy ezeket kapja, de viszont jól esnek, és nagyon nagy büszkeséggel tesszük ki a polcra, és porolgatjuk le őket aztán adott időközönként. Büszkeséggel tölti ez a dolog az embert, a tűzoltót. Igen, voltak szerbiai kitüntetéseim is már egy néhány, meg magyarországi is. Az furcsán hangzik, hogy magyarországi Szerbiában, de ez annak köszönhető, hogy van ez a délvidéki önkéntes tűzoltó hálózatunk, amit 2014-ben alakítottunk meg, Magyar Tűzoltó Szövetség megkeresésére, és összekerestük a magyar anyanyelvű, vagy a magyar anyanyelvű tagsággal, vagy többségű tagsággal rendelkező egyesületeket hálózatba fogtuk. 14-ben volt ebből 33, mai nap már 46-ban, akiket így megtaláltunk ilyen egyesületeket, és az ebben a munkában kifejtett aktivitásért kaptam ezt a Gróf Széchenyi Ödön magas kitüntetést a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökétől.
1: Volt már olyan egyébként az elmúlt X évben, hogy valaki kisgyerek, teszem azt, egy eseményen, akár a tűzoltósággal kapcsolatos, akár nem, oda ment hozzád és mondta, hogy teszem azt, mert egyenruhában voltál olyan alkalom, és mondta, hogy én is tűzoltó akarok lenni, és olyan kis csillogó szemekkel nézett rá.
0: Igen, ez van, de nem csak velem.
1: És akkor milyen érzés?
0: Sűrűn előfordul. Hát nyilván megérinti ez az embert, mert büszke a saját egyenruhájára, és büszke arra, hogy az egyenruha azért vonzza a kisrácokat. Legyen az akár tűzoltó, akár rendőr, vagy katona, hogy ezt szoktuk mondani, hogy a kisrácoknak ez az álma, de tehát örülünk neki tényleg, és minél próbáljuk is a gyerekeket bevonzani a tűzoltóságba. Óvónéniket és tanítónéniket szoktunk erre megkérni, hogy legyenek partnereink ebbe, cinkostársaink a gyerekek bevonzásába, és általában azért hajlanak is erre, úgyhogy beengednek hozzájuk órára, akkor bemutatjuk a tűzoltóságot nagy vonalakba, eljönnek a tűzoltóságra, megnézik a laktanyát, megnézik a nagy piros autót, felpróbálják a nagy tűzoltóságot,

0: ruhákat, azon nyilván nagyokat mosolygunk, mindenkire nagyon nagy, aztán viccesen néznek ki benne a gyerkőcök, de ezek is ilyen részei, pillanatai, szép pillanatai a szakmának, amikor tényleg meg tudod fogni a kisgyerekeket, és aztán be tudod vonzani, és aztán tudsz velük foglalkozni. Most a mi községünkben megint csak dicsekedni fogok, de a 8 egyes egyesületben 260 gyerekünk van. Ez nagyon szép.
1: Igen. És hogyha már a községet egyébként megemlítetted, ha nem is konkrét számokról, de 25 vagy esetleg 26 első felében, tudod esetleg, hogy mennyi esethez riasztották így a tűzoltókat? Tehát gondolok arra, hogy ez a szám ez évről évre nő, tehát emelkedő tendencia, esetleg stagnál, vagy jobbik esetben csökken?
0: Tud változni. Ezt nyilván időjárási körülmények is befolyásolják, meg figyelem, nem odafigyelés, ez minden variál. Az idejében még nem volt olyan túl sok tűzesetünk, ezt le is kopognám, viszont tavaly nagyon megugrott a tavaly előttihez képest. Annak ellenére, hogy az aratásról beszélek most konkrétan, az aratásban volt nagyon sok tűzünk, annak ellenére, hogy 3 éve most már, hogy az aratásban résztvevő személyeknek képzéseket tartunk tűzvédelemből, amik kötelezően át kell, hogy essenek rajta. Ez most esedékes is majd itt Magyar Kanizsa községben, e hónap 18-án kezdjük meg a képzéseket minden faluban. Sorozatosan tavaly előtt összesen 2 darab tűzünk volt aratás ideje alatt, tavaly viszont 38. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagyot ugrott ez a szám, de ez nem csak nálunk volt jellemző, hanem egész Kárpát-medencében, úgyhogy egyszerűen nem tudjuk megérteni, hogy ez hogy történhetett, de tényleg egy ilyen kimagasló szám volt.
1: Beszélgetésünk végén zárjuk talán azzal, hogy milyen céljaid vagy terveid vannak még, amiket szeretnél megvalósítani, elérni, teljesíteni vagy átadni akár a fiatalabb generációnak?
0: Legfontosabb és legnagyobb cél az, hogy az önkéntes tűzoltóságot azt továbbra is tudjuk legalább ilyen szinten továbbvinni, és itt mindig nagyon szoktam gondolkozni, tehát nem csak a saját egyesületemben vagy a saját községemben, hanem a délvidéki önkéntes tűzoltóhálózaton keresztül egész Vajdaság, tehát a Magyar Lakta települések egyesületein felül is, hát most ott vagyok a Szerb Tűzoltó Szövetségnek is a közgyűlésében és a Vajdaságiban is, tehát ott is látom, hogy mi a helyzet, és nyilván erre közösen a kollégákkal, a szerbia és vajdasági kollégákkal próbálunk azon dolgozni, hogy minél jobban talpra állítsuk, visszaállítsuk a régi állapotába az önkéntes tűzoltóságot, hiszen ott a 80-as években volt, a 80-as, 90-es évek az volt talán a csúcsa az önkéntes tűzoltóságnak, akkor volt legnagyobb taglétszámú egyesületünk, és most lassan közelítünk hozzá újra. Az egész országban van 330-on fölüli regisztrált önkéntes tűzoltó egyesület, ami nagyon, nagyon nagy szám, de ebből 222 van csak Vajdaságban, tehát a régi, tehát a Nagy Magyarország területén nyilván ez hagyomány is volt, és ezek mind itt megmaradtak, ezek az egyesületek, de nyilván az is a cél, hogy ott Közép-Szerbiában és Dél-Szerbiában is ezt megtartsuk, és ott nem ilyen erős a javuló tendencia, mint nálunk, de ott legalább nem kéne, hogy romoljon, úgyhogy így nagyban gondolkozok.
1: Én kevés munkát kívánok nektek, úgyhogy minél kevesebb.
0: Legjobb kívánság.
1: Igen, így igaz, és hogyha most egy mentőssel beszélgetnék, vagy egy rendőrrel, akkor talán őnek is azt kívánnám, hiszen talán ezek azok a szakmák, amiknek van elég sok szakmának, de hogy ezeknek főként van árny oldala is nyilván, úgyhogy én tényleg kevés munkát kívánok, és ha meg súlyosabb, akkor meg kitartást így is és úgy is. És köszönöm szépen,
0: Köszönjük szépen.
1: Rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm a beszélgetést.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Reklámot hallottak.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Hosszabb a

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Orbán Anita bekérette a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért szerdai dróntámadások kapcsán. A magyar külügyminiszter, miniszterelnök helyettes a találkozón hangsúlyozta, teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz haderő most már a magyarok által is lakott Kárpátalját is támadja. Kiemelte továbbá, hogy Oroszországnak mindent meg kell tennie az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartós lezárásáért. Az orosz diplomata mintegy fél órát egyeztetett a magyar politikussal. A Szabadkai Városi Képviselőtestület 15. rendesülésén két fő napirendi pontot vitattak, meg mindkettőt el is fogadták. Az első egy új telekrendezési program volt, amelynek jóváhagyása több fejlesztés megvalósítását is lehetővé teszi. Köztük palicsi turisztikai beruházásokat és különböző közműfejlesztéseket. A második napirendi pont az óvodahálózatot érintette. Ezen belül kiemelten foglalkoztak a tavankúti Angeli Csuvári, azaz őrangyalok óvoda ügyével. Az intézmény épülete elkészült, azonban korábban nem tudta megkezdeni működését engedélyezési és szervezési problémák miatt. A heves vitában szóba került a nyelvi feltételek kérdése és a pedagógus hiány is. Az óvoda végül hivatalosan is megnyílhat. Hepatitis A vírust találtak Németországban a Szerbiából származó bogyós gyümölcsökben. A mezőgazdasági erdészeti és vízgazdálkodási minisztérium közölt, hogy minden szükséges intézkedést megtettek, miután Németországban hivatalos ellenőrzés során hepatitis A vírust mutattak ki egy fagyasztott gyümölcskeverékben. Az RASFF gyors riasztási és élelmiszerinformációs rendszeren keresztül érkezett értesítés szerint az élelmiszer gyártója a pozsegai Frigo Paun Kft. A hatóságok az ügyet azonnal továbbították az illetékes felügyelőségnek, akik megkezdték az ellenőrzést. A minisztérium szerint az eljárás folyamatban van, az eredményekről pedig később adnak majd tájékoztatást. Gálakoncerttel zárult a 68. Szerbiai Zene és Balettiskolák Fesztiválja a Szabadkai Zsinagógában. Az egyhetes fesztiválnak idén a Szabadkai Zeneiskola adott otthont. Miután az ország legtehetségesebb fiatal zenészei összemérték tudásukat, a legjobbak egy egész estés gálakoncerten léptek fel a Szabadkai Zsinagógában. A rangos eseményre a zsűri döntése alapján hívták vissza a versenyzőket. Radetit Ádám, a zsűri titkárhelyettese azt mondta, a fesztivál legnagyobb eredménye, hogy a zeneiskola új helyet kapott Szerbia zenei térképén. A rendezvényre 63 iskola érkezett Szabadkára, ami több mint 300 diák részvételét jelentette. A fesztivál így az ország számos pontjáról vonzotta a fiatal tehetségeket.
9: Sport.
8: A Novi Sad női asztali tenisz csapat ismét megnyerte a szerb bajnokságot, miután a döntő visszavágóján 4-1-re legyőzte a nisi Josip Kolumbó együttesét. A csapat ezzel története 11. bajnoki címét szerezte meg. Az újvidéki asztali teniszezőnők 2018 óta sorozatban 8. alkalommal lettek bajnokok. A csapat 2021. januárja óta nem veszített bajnoki mérkőzést, és az idei szezont is veretlenül zárta.
6: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 20 fok van, a nap további részében is marad a napos idő. Ami a holnapi napot illeti, holnap már előfordulhatnak záporok, zivatarok térségünkben, a napi csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul, változóan felhős időnk lesz.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: Friss hírek minden órában.
6: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Vadászat világa nem csak a hagyományról és trófeákról szól, hanem felelős vadgazdálkodásról is, természetvédelemről és közösségépítésről. Ezt a szemléletet szeretné erősíteni a 4. Őszbak trófea mustra is, amelyet a hétvégén rendeznek meg Topolyán. A részletekről Brinza Lajost, a Topolyai Őszbak Vadász Egyesület elnökét, a Vajdasági Magyar Vadászok Társaságának elnökét kérdezzük. Május 16-án rendezik meg tehát Topolyán a 4. Őszbak trófea mustrát. Mit jelent pontosan a trófea mustra, hogyan zajlik egy ilyen szakmai szemle?
2: Ez egy nagyon gazdag rendezvény, szerintem egyedülálló itt Vajdaságban, hiszen nem csak a trófeák bemutatásáról szól, hanem előadások az őzállományról, nagyon komoly előadókkal, tehát az őzállomány pillanatnyi állapotáról és gazdálkodási trendek Szerbiában ról fog beszélni dr. professzor Dragan Gacsics, Magyarországról is a tájegységi fővadász Pinyung Emil fog előadást tartani az őzállománnyal és a duvadakkal kapcsolatos tudnivalókról, ugye a magyar tapasztalatok szerint, és lesz egy nagyon érdekes előadás a dr. Branislav Stankovtól a szarvas állománya és ekotípusai a Vajdasági Erdészet Közvállalat területein. Ezt én nagyon várom, mert ilyen típusú előadáson még nem voltam. Ezen felül a trófea mustra ugye a lényege a rendezvénynek. Vajdaság területéről fölkértük a különböző vadásztársaságokat, hogy idáig elejtett idei őzbakjaikat hozzák el és mutassák be a széleskörű közönségnek. Ezen belül mi ki fogjuk választani a 3 legerősebb, legszebb trófeát, és ezt jutalmazni fogjuk. Természetesen minden résztvevőnek már az jutalom, hogy itt ki lesznek állítva a trófeájaik. Nagyon szép trófeákat szoktak hozni, érdemes megnézni. Vadászok, nem vadászokat is várunk, mert a trófeák mellett lesz egy ilyen kitömött állat kiállítás is, tehát ami különösen érdekes kisebb gyerekeknek megismerni a különböző vadakat közelebbről. Ugyanitt egy ilyen pentagonon be fogjuk mutatni az 5 lőhető vadfajat Vajdaságban, vagyis Szerbiában. Ugye az a zőzbak természetesen, mellette a dám szarvas, a gím szarvas, a muflon és a vaddisznó, az az 5 nagy vadfajta Vajdaságban, amit be fogunk mutatni. Egyébként lesznek különböző játékok, kihívások a hivatásos vadászoknak, felismerni a trófeákat távolból, távcsőn keresztül megítélni. Ez is egy kicsit ilyen versenyszerű lesz, mert próbálunk díjakat kiosztani a legjobb vadász kísérőknek, vagyis akik legjobban felismerték a trófeákat.
1: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján milyen az őszbak állomány helyzete Vajdaságban, illetve arról is beszéljen, hogy említette az őszbak trófeákat, itt milyen szempontok alapján értékelik ezeket?
2: Az őszbak trófeáknál létezik egy nemzetközi úgynevezett CIC, vagyis egy CIT bírálat. Ez egy komoly pontozáson múlik, tehát szakszerűen kell pontoztatni a trófeákat, ezt csak szakemberek végezhetik, úgyhogy a beérkezett trófeák azok már ilyen pontozással rendelkeznek. Mi ezeket csak megállapítjuk, hogy közel jár a valósághoz, és ez alapján fogjuk megítélni a trófea nagyságát. Természetesen ez nem csak a súlyon múlik, hanem a trófea szépségén, a zikrázottságán, a rózsa nagyságán, tehát a nagyon sok paramétert figyelembe kell venni ahhoz, hogy megkapjuk az eredményeket a trófea bírálatnál, és ugye ez alapján ítéljük meg a legszebb trófeát.
1: És ugye kérdeztem még az elmúlt évek tapasztalatairól, milyen az őzállomány helyzete Vajdaságban, hogyan értékeli ezt, és a vadgazdálkodás szempontjából az ilyen események mennyire tudnak fontosak lenni?
2: Nagyon fontosak szerintem az ilyen események azért, mert ahogy említette ön is, hogy a közvélemény szemében a vadászok helyzetét kicsit javítani kell, mert az elmúlt években, vagyis talán a ebben a rossz időszakban, úgymond visszamenőleg 10-20-30 évvel ezelőtt más szemmel tekintettek a vadászokra. Ezen javítani kell, ez szerintem az ilyen rendezvények nagyszerű alkalom, hiszen főzőversenyt is rendezünk, és már közel 40 főző csapat jelentkezett, és ami nagyon, nagyon jó és nagyon meglepő, hogy nem csak vadászok jelentkeznek, hanem akik szeretnek vadból vadételeket készíteni, úgyhogy ez egy talán a gasztrón keresztül is tudjuk megközelíteni a nagy közönséget, és tehát az is nagyon fontos, hogy az elejtett vad az minden esetben elfogyasztódik, tehát ez nagyon fontos, hogy nem vész kárba, tehát fontos, azért is nevezük vadgazdálkodásnak, mert ugye egy selejtezés történik, és ugye az elejtett vad viszont elfogyasztódik, tehát a fácántól, a nyúltól kezdve mindenféle vadat mi vadászok, és már most remélem a nem vadászok is nagyon szívesen fogyasztják, hiszen ez nagyon egészséges ételek készíthetők belőlük. Ami az őzállományt illeti, sajnos ez az utóbbi 3 év szárassága kicsit megcsappantotta az őzállományt, hiszen nekünk is gyorsan reagálni kellett erre, tehát idáig a vadetetésre volt a figyelem állítva, viszont most már talán fontosabb a nyári vaditatás, mint a vadetetés, mert a telek azok enyhébbek, könnyebben találnak ételt a vadak, de viszont a nyáron, amikor ezek a borzasztó szárazságok vannak, akkor viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ittatás legyen a vadászterület egész területén, tehát vadítatókat hoztunk létre, ideglenesseket, állandó vadítatókat. Hála Istennek ebben támogatást is ad a vajdasági tartomány, sikeresen pályáznunk is vaditatókra, úgyhogy 3 itatót fogunk az idén pluszban még létesíteni Topolya vadász területén. Ez nagyon fontos a vadak számára, hogy ezt az állományt, ami még megmaradt, ugye. Egyébként ez egy optimális szám itt Topolyán, hála Istennek, de viszont észlelhetően fogyott az őzvadnak a száma a környező területen is, és Topolyán is.
1: És végül még csak annyit áruljon el, hogy akkor mikor várják pontosan az érdeklődőket Topolyán, és hova mehetnek azok, akik kedvet kaptak?
2: Topolyán ugye a Topolyai Vadászház területére, az a Caprioló étterem mellett van a téren. 10 órától kezdődik a rendezvény, hogy a főzés a húsok szétosztásával kezdődik, aztán a mostra hivatalos megnyitója az 11 órakor lesz, szakmai előadások azok 10-12 órakor, és akkor így tovább folytatódik a rendezvény egész 16 óráig, ahol végeredményben az összes eredményhirdetés ki lesz hirdetve, és amit elfelejtettem mondani, az egyik legfontosabb része, hogy az egész rendezvény ideje alatt tombolát fogunk árulni, ami gazdag nyereményeket tartalmaz, tehát ilyen éjjellátó monokurált, gimbika kilövést, őzbak elejtést, úgyhogy a vadászoknak biztos nagyon, és akár a nem vadászoknak is biztos nagyon érdekes lesz tombolát vásárolni, amit majd ismét egy jótékonykodási programra fogunk ráfordítani a befolyt összeget a tombolából.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót Brinza Lajosnak, a Topolyai Őzbak Vadász Egyesület és a Vajdasági Magyar Vadászok Társaságának elnökének.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55

0: 0-80-847. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063-699-224-es telefonszámon. 063-699-224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm local?

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Egyre többet hallani a természet közeli fenntartható építkezési megoldásokról. A napokban például építészeti konferencia zajlott Újvidéken, aminek fókuszában a zöld építészet és az energiahatékonyság állt, illetve májusban több helyszínen tartja meg konferenciáját a Nyári Mozi Színházi Közösség, aminek részeként különleges helyet foglal a földépítészet. Bár sokan elsőre a vályokházakra gondolnak, a modern földépítészet ma már korszerű technológiákkal, energiatakarékos megoldásokat és környezetbarát szemléletet is jelent. Erről beszélgetünk Horváth Lál építőmérnökkel, akit itt köszöntetek a vonalban, köszöntöm a műsorban.
2: Köszöntelek én is téged és mindannyiukat, a hallgatókat főleg.
1: Mit érdemes tudni a modern földépítészetről?
2: Hát most el kell mondjam, hogy én specifikusan azért a földépítészetet beépítem az építészetembe, amit építünk, de ezeket úgy hívják, hogy szalmabálaházak. Tehát itt ötvözünk tulajdonképpen a jó tulajdonságokat. A föld áldott jó tulajdonságait, mármint a föld mint építőanyag, illetve a szalma, mint szigetőanyag és természetes anyag, és fönntartható építőanyag. Ezt a kettőt ötvözöm, egy favázas faszerkezetbe beépítjük a bálákat, vastagon történik a saralásuk, és innentől kezdve egy nagyon jó működő házat kapunk, energetikailag is, és környezetbarát is egyben. Mert a valóban fenntartható anyagot használom, a szalmát, meg a földet. Mind a kettő lesz, mi emberek létezünk a földön, mert addig lesz gabonánk, búza, annak lesz szalmája, tehát van örök időkig lesz épi. Ha pedig nem lesz szalma, akkor mi se leszünk. Úgyhogy ezt akarom mondani, hogy én igazából egy ilyen, tehát nem csak a földdel foglalkozom, mert a földnek mi a probléma? Itt van egy nagy tévhit, talán ezt el kéne mondanom, mert ez minden, a 10 emberből 9 azt mondja, hogy a föld az egy tökéletes építőanyag, igen, de csak a környezetünkben, itt a mi régiónkban, tehát kontinentális klímáról beszélünk, ahol hideg telek vannak és meleg nyarak. A föld tavasztól őszig tökéletesen működik, mert ugye folyamatosan valamiféle meleg van, és ő a nagy hőtárolásának köszönve nem tud fölmelegedni, illetve éjszaka visszahűl, és ez így ismétlődik, és nem tudja a nap fölmelegíteni. Tehát nem kell klíma a vertfalú házba. Viszont mi van télen? Mivel a föld igazából nem jó hőszigetelő, tehát a hővezetési képessége nagyon rossz igazából, ezt az emberek nem tudják, de meg kell nézni a hővezetési tényezőt, és akkor majd kiderül. Vagyis télen folyamatosan kell fűteni, és a veszteség az folyamatosan a falakon keresztül megtörténik. Ez az óriási különbség, tehát hogy ötvözni kell a kettőt. Télen a szalma fog működni, nyáron pedig a sár.
1: Nos, és ismét a reflektorfénybe került ez az építési forma, vagy pedig eddig is volt, csak igazából nem foglalkoztunk vele, nem vettük észre?
2: Szalmabála építészet azóta van, amióta bálákat gyártanak. Hát ez visszatekint körülbelül 120 évre. Nebraskába kezdték az első szalmabálákból épített házat csinálni, amit aztán saraltak, utána egy templom is fölépült, az is már 120-30 éves, és nem ették meg a hangyák, a termeszek, ugye nem rágták szét az egerek, patkányok, tehát ezeket a tévhiteket nem gyulladt föl, sőt a szél se fújta el, mert mikor sárral lenehezíted ezt a szerkezetet, meg megmerített fával, ez igencsak jó, stabil szerkezetnek bizonyul. Na most, ezt persze az olcsó energia korában, ahol nem törődtek a fűtéssel, meg hasonlókkal, ez feledésbe merült lassan. 74-ben volt az első nagy olajválság, akkor kezdtek előtérbe kerülni ismét a jó hőszigetelő és öko jellegű anyagok, mint a szalmabála például, vagy a nád. És onnantól kezdve egy lassú fölfejlődés. Viszont, amióta ez az energiaválság, látjuk most is, mi zajlik, tehát kicsúcsosodott, ez exponenciálisan megnövekedett az érdeklődés a energiatakarékos házak, de főleg az még, hogy energia takarékossága mellett természetes anyag, és fönntartható. És nem kell egy másik kontinensre utazni anyagért, itt van a lábunk alatt, mellettünk a földön. Ez a lényege ennek, és ezért éli ezt reneszánszát újból. Viszont el kell, hogy mondjam, hogy itt jelentkeznek nálam, hogy majd csinálnak vertfalt, akkor mindjárt abban a pillanatban le is beszélem őket, ezt a sivatagban csinálják, ahol az jó működik, meg a Mediterrániumban, de nálunk kontinentális nem. Tehát ötvözni kell a kettőt, és azért nem földépítő vagyok, én, hogy mondjam, egy energetikai takarékos házépítő vagyok, ami úgy döntöttem, hogy a szalma és sár lesz.
1: Hogyha már elhangzott, hogy energia takarékos, akkor mennyit kell ebbe belefektetni, mert sokaknál felmerül a kérdés, hogy igen, most újra feljött, és lehet, hogy pont ezért sokkal drágább.
2: Ráültek, Magyarországon tapasztalom, egy ilyen lobby, az úgynevezett szalmabála lobby ráült erre, és akkor külön engedélyek kellenek az anyagok, a szalmabálát is csak engedélye bíz venni, mert különben nincs attesztálva, akkor. Tehát rájut a kereskedelem, rájut a biznisz, hogy úgy mondjam, de akkor rájutak bizonyos tervezők is, akkor speciális licenc kell, hogy tervezhessé ilyen házat, és így tovább, és tovább. És nagyon megdrágul. A mesterek, mikor meghallják, hogy szalmabála lesz, akkor duplárakat szabnak kinek. Na most nálunk ez nem így működik még. Hála Istennek. Tehát itt tehát a mezőről hozhatod a szalmabálát azzal, hogy oda kell figyelni, hogy ne legyen keverve gyomokkal, illetve keményen meg legyen tömörítve, és akkor az használható. Tehát van ilyen, de nálunk ez olcsóbb. Jelentősen olcsóbb még mindig, mint a hagyományos. Főleg be lehet kapcsolódni, te mint építtető, bekapcsolódhatsz a családoddal, barátokkal, rokonokkal, én megmutattam, hogyan kell ezt csinálni, tehát egy-két napot eltöltök egy fázison, azt megtanuljátok, akkor én elmentem a másikra. Most például 13 ilyen ház építés zajlik Szerbiába, Kelebiától le az öreg hegyig, Stara Planináig, mindenütt jelen vagyok, három helyen online mindössze. Képzeld el, így is működik. Tehát, hogy én megcsináljuk a tervet közösen, lerajzolom, lefényképezem, küldöm Viberon, ő válaszol, azt a mesternek elmesélem, küldünk egy kis filmet, hogyan kell bekeverni a sorat, milyen arányokba, elküldik a földet, idején letesztelem a tanyán, visszaküldöm az eredményeket. Tehát működik, képzeld el, online is ez az egész.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy a mostani építészetben, vagy a jövő építészetében újra nagyobb szerepet kaphatnak ezek a természetes anyagok?
2: Hát, ha fölébred a társadalom, akkor igen. Sajnos ilyen zárt ajtókra találok, mikor már ezelőtt 12 vagy 3 éve próbáltam politikai szinten ezt politikusoknál megindítani, hogy gyere, csináljunk ilyen dolgot, propagáljuk, alakítsunk csapatokat, de nem látták az érdeküket ebbe, úgyhogy le is rászak, milyen sár, milyen szalma ebbe, se PDV, se izé, tehát szóval ez érdektelené vált, viszont elkerülhetetlen, egy összeomlás esetén ez lesz az egyetlen egy építési mód, uraim és hölgyeim, nem?
1: Igen.
2: A fa, talma és sár, mindig lesz, lesz körülöttünk pár fa, ott a földünk és ott a szalmánk. Ez a mód, amit meg tudunk építeni, túlélés. Tehát nem csak energia, túlélés is egyben. Úgyhogy aktuális lesz, biztosan mondom, tehát ez föl fog pörögni nagyon-nagyon-nagyon.
1: Akkor a beszélgetés végén már csak annyi maradt, hogy el legyen mondva a hallgatóknak, hogy hol és mikor szervezi meg ezt a bizonyos konferenciáját a Nyári Mozi Színházi Közösség.
2: Májusban, ez azt jelenti, hogy jó, magyarul egy hét múlva, 20-án indul, Kelebián, a táborhelyükön. Ilyen kreatív tábor lesz, ez ilyen nemzetközi, ahol egy sárépítő lesz, Kojicic Dragana, Szerbiában mondhatom, hogy a legjobb sárépítő. Én, mint szalma és ökoház tervezés menedzselő, illetve építő, tehát 20-ától 24-éig különböző színhelyeken kimegyünk a tanyámra, és elmegyünk egy kelebiai épülő szalmaházba, ott dolgozunk konkrét, tadalak, marokkói technikával is megismerkedhetnek, aki kijön, ennek a technikája is meg lesz mutatva. Úgyhogy aktív lesz, kreatív lesz, szórakoztató lesz. Mindenki szeretettel várunk. A Nyári Mozinál jelentkezzen, akit ez érdekel.
1: Érdekesen hangzik. Horváth Leelnek nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és hogy a hallgatókkal is megosztotta mindezt.
2: Én köszönöm az érdeklődésüket.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

aktuális információk, retro slágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Híradó.
9: Nagyobb mennyiségű csapadék hullott a vajdasági szántóföldekre. Ülésezett a szabadkai VKT. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Bácskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Bús Viola riportja.
10: Az utolsó pillanatban érkezett az életmentő csapadék a termelők szerint. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 Celsius fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Aladics Tibor, termelő.
11: Már látszanak a problémák, tehát a szárazság okozta károk már felütötték a fejüket, kezdtek alulról felsárgulni, valamint már a kalásznál is láthatóak felülről a szárazság jelei. Abban az esetben, hogyha a növény elérte azt a kritikus pontot, hogy hiányzott neki a nedvesség, akkor ő egyszerűen védekezésre kényszerült, és a kalászból már egy bizonyos mennyiséget el is dobott, hiszen érezte, hogy nem tudja kinevelni.
10: A termelők szerint a májusi csapadék rendkívül sokat segített a kapás növények esetében, viszont csak pillanatnyilag oldotta meg a problémát. Ezek a kultúrnövények ugyanis a talaj felső rétegéből nyerik ki a nedvességet és a tápanyagokat. Kaszab Szabolcs, termelő.
12: Gyümölcsfák esetén a talajnak a felső 60-80 centije az, ami fontos, hogy át legyen ázva, ebből tudnak gazdálkodni. A szántóföldi növénytermesztésben, zöldségtermesztésben pedig a felső 30 centi az, amit a gyökérzóna átsző, és abból élnek.
10: A növényeknek éves szinten 1000 liter csapadékra lenne szükségük, hogy megfelelő terméshozamot adjanak, viszont a gazdák már 600 liter esővel is megelégednének. A termelők szerint 2018 óta nem hullott elegendő csapadék Észak-Bácskában. Nagy György János, termelő.
13: Ahogy a vegetáció intenzívebben megindult, és már kijöttek a levelek, így május elsője után muszáj volt beindítani az öntözőrendszereket. Alapból ilyenkor tavasszal egy karbantartást szoktunk végezni, átjárni, átnézni az öntözőrendszereket, ez megtörtént, és úgy ítéltük meg, hogy nagy szárazság miatt muszáj bekapcsolva hagyni, és illetve öntözni a kultúrákat.
10: A termelők szerint a földeknek most leginkább egyenletes esőzése lenne szükségük ahhoz, hogy a kalászosok megerősödjenek, a tavaszi vetések pedig megfelelően fejlődjenek a nyári hónapokban.
9: A közéletben való egyenlő részvételhez való jog fontos lépés a nemzeti kisebbségekhez tartozók számára, emelte ki Kovács Elvira parlamenti felszólalásában. A szerbiai képviselőház alelnöke és a parlament integrációs bizottságának elnöke kiemelte, hogy ez a jog többek között magában foglalja a nemzeti kisebbségi pártok alapításának lehetőségét, valamint a képviseletet, legyen szó köztársasági, tartományi vagy helyi szintről. A Vajdasági Magyar Szövetség szerint azonban a nemzeti kisebbségi pártként való nyilvántartásba vételt további feltételhez kellene kötni.
3: Amikor a kisebbségekre vonatkozó szabályok módosításáról beszélünk, támogatjuk azokat, és szükségesnek tartjuk, hogy minden alkalommal követeljük, sőt úgy gondoljuk, alkalmat kell találnunk arra is, hogy más törvények módosításáról is tárgyaljunk, konkrétan a nemzeti kisebbségi pártok bejegyzésekor ahhoz, hogy egy pártot nemzeti kisebbségi pártként vegyenek nyilvántartásba. Szükséges, hogy az elnevezéséből egyértelműen kiderüljön, pontosan melyik nemzeti kisebbséget képviseli. Így elkerülhetjük azokat a helyzeteket, amelyeket korábban tapasztaltunk a különböző listák esetében.
9: Folytatódik az ülés a szerb parlamentben, amelyen a választási törvénycsomag módosításait tárgyalják. A módosítások célja az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala ajánlásainak teljesítése, valamint a választási feltételek javítása. A mai ülés elején a képviselők a szerbiai adatközpont építéséről, a szerbiai nemzeti bank jelentéséről és a nyugdíjakkal kapcsolatos büntetésekről is kérdezték a kormányt. Újhelyi Ákos, a VMS köztársasági parlamenti képviselője felszólalásában a szerbiai nemzeti bank legfrissebb jelentése kapcsán elmondta, hogy az ország pénzügyi stabilitása szilárd alapokon áll. Azzal a kérdéssel fordult a képviselők felé, hogy a Szerbiai Nemzeti Bank tervezi a kötelező tartalékráta csökkentését. Hozzátette, hogy egy ilyen intézkedés jelentős forrásokat szabadítana fel, csökkenteni a bankokra nehezedő nyomást, és további teret nyitna a gazdaság és a lakosság fenntartható hitelezése előtt.
8: Emellett szeretném hangsúlyozni a szerb nemzeti bank kulcs szerepét a pénzügyi szolgáltatások felhasználóinak védelméről szóló törvény javaslatában. Ezek az intézkedések a kamatlábak korlátozásának bevezetésével és a méltányos végrehajtási eljárásokkal közvetlenül védik állampolgáraink érdekeit, miközben a problémás úgynevezett NPL hitelek aránya történelmi mélypontra, mindössze 2,11%-ra csökkent. Ugyanakkor a bankrendszerben erős nyomás figyelhető meg, mivel a hitelkereslet folyamatosan növekszik, több mint 15%-os emelkedést mutatva, a bankok jelentős nyomás alatt állnak a betétgyűjtés terén, hogy lépést tudjanak tartani ezzel a trenddel.
9: A Szabadkai Városi Képviselőtestület mai 15. rendes ülésének napirendjén rendhagyó módon mindössze két pont szerepelt. A képviselők a város 2026-os évi telekrendezési programjáról, valamint a Tavankuti horvát nyelvű óvoda kérdéséről hoztak döntést. Az ülésen heves vita alakult ki, azonban végül mindkét napirendi pontot elfogadták. Balázs Zita riportja.
14: Az első napi rendi pontot, amely a 2026-os egyesített telekrendezési programra vonatkozott, kisebb vita és egyeztetés után nagy többséggel elfogadták a képviselők. Az ülésen elhangzott, hogy a jóváhagyott terv egyebek mellett megteremti a feltételeket egy új autós kemping kialakításához Palicson, valamint további fejlesztések megvalósításához. A második napi rendi pont már jóval hevesebb reakciókat váltott ki, amely a Tavankúti Angyeli Csúvári, vagyis az őrangyalok elnevezésű óvoda ügyére vonatkozott. Az ellenzék nehezményezte, hogy a felújított óvoda még mindig nem kezdte meg a működését. Szerintük politikai döntésekről és mesterségesen kreált kifogásokról volt szó. Luka Vucinac, a Zöld Baloldali Front képviselője. Megismétlem, volt rá lehetőségük. Itt, ennél a szónoki emelvénynél vitatkoztunk önökkel, és azt követeltük, hogy nyissák meg az óvodát. Kifogásokat találtak ki, amelyek most teljesen megdőltek. Azt mondták ezeknek a képviselőknek, hogy nincs tudásuk, hogy nem elég képzettek, és hogy önök tudnak mindent a legjobban az installációktól kezdve egészen a nevelők számáig. Egyetlen érvük se állta meg a helyét sem a valóságban, sem a tények szempontjából. A vita másik résztvevője Veljko Vojnić volt. A Szerb Haladó Párt önkormányzati frakció vezetője, a Nasaladost műszaki igazgatója elmondta, hogy eddig kizárólag az engedélyekre vártak, minden egyéb feltétel, mint a megfelelően képzett szakemberek biztosítása és az étkeztetés megszervezése már korábban megoldódott.
15: A mai döntéssel meghatározzák, hogy az óvodában folyó nevelő-oktató munkában melyik nyelvet fogják használni. Az óvoda megnyitása egyébként azért vált lehetővé, mert végre megkaptuk a használatba vételi engedélyt, amellyel megerősítették, hogy az épület műszakilag megfelel a megnyitás feltételeinek. Ez volt az egyetlen akadály, ami miatt az óvoda nem működött. Minden más csak kitaláció volt annak érdekében, hogy a saját tétlenségük miatti felelősségüket a mi intézményünkre hárítsák. A vita végén Szabadka város képviselőtestülete elfogadta a határozatot a Tavankúti horvát nyelvi óvoda működésének megkezdéséről. Az új intézmény 60 gyerek befogadására alkalmas. Ninoszláv Radák, független képviselő. A Tavankúti óvodával kapcsolatos helyzet az Angyeli Csuvári óvodával, amelyet a Horvát Köztársaság támogatásával építettek és szereltek fel, már túl régóta tart. Az óvoda már régen elkészült, de máig nem kezdte meg működését. Hála Istennek, ma végre megkezdődik a munka, de továbbra is tudatában kell lennünk mindannak, ami korábban történt. A képviselők többsége szerint a Tavankúti óvoda elindítása az elmúlt évek egyik legfontosabb projektje volt a horvát közösség számára.
9: 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Magyar Országgyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket. Több intézkedés, így az üzemanyagár plafon, az árrésstopp egyes elemei és bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban maradnak. A Tisza párt képviselője Mellétei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit, egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg. Orbán Anita bekérette a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért szerdai dróntámadások kapcsán. A magyar külügyminiszter, miniszterelnök helyettes a találkozó hangsúlyozta, teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz haderő most már a magyarok által is lakott Kárpátalját is támadja. Kiemelte továbbá, hogy Oroszországnak mindent meg kell tennie az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartós lezárásáért. Az orosz diplomata mint egy fél órát egyeztetett a magyar politikussal. A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára, és a Novi Sad női asztali tenisz csapata ismét megnyerte a szerb bajnokságot. Jönnek a részletek. Két új magtározóval bővül a zentai Zsitopromet. A vállalat a régió egyik legnagyobb átvétellel rendelkező malomipari cége. Az elmúlt egy évben 95 ezer tonna búzát vettek át, az új fejlesztéseknek köszönhetően pedig ez a mennyiség a 100 tonnát is meghaladhatja. A beruházás önerőből valósul meg több mint 1 millió eurós értékben. A munkálatok már nagyban folynak, és várhatóan a gabona betakarítására elkészülnek az új magtározók. A cég tavaly kérte az önkormányzat segítségét a főterv módosítással kapcsolatban, hogy az építkezés időben elkezdődjön. Stantic Sebastian, Zenta községi tanácsának gazdasággal megbízott tagja.
16: A mögöttem látható építkezés miatt volt fontos részben a főtervnek a módosítása, hiszen lehet látni azt, hogy a földmunkák már előre haladott állapotban vannak, amire ki lehetett adni a meglévő főterv mellett is az építési engedélyeket, viszont a magas építészethez szükség volt a főterv módosítására is. Tényként kezelve azt, hogy ez egy tavaly elindult módosítás, és ez egy tavaly betervezett befektetés volt a vállalat részéről, ezért az önkormányzat mihást megkapta a tartományi városrendezési igazgatóságtól a tervet, rendkívüli képviselőtestület ülés keretein belül elfogadta azt, azért, hogy jó partnerei tudjunk lenni a Zentán dolgozó vállalatoknak.
9: Május 16-a és 21-e között tartják a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik a kiállításra. A rendezvény kiváló lehetőséget nyújt a szakmai kapcsolatépítésre, a legkorszerűbb traktorok, kombájnok megtekintésére, valamint a legújabb agrártudományi innovációk megismerésére. Az ünnepélyes megnyitó május 15-én 19 órakor lesz, május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a 93. hetedik nemzetközi mezőgazdasági vásár. A belépőjegy 1000 dinár. Szervezett csoportos látogatás esetén fejenként 750 dinárt kell fizetni. A 14 évnél fiatalabbak és a nyugdíjasok pedig 500 dinárért tudnak majd belépni. A belépőjegyekkel a látogatók automatikusan a nyereményjátékban is részt vesznek. Idén a főnyeremény egy 5045D típusú John Deere traktor lesz. A vásár partnerországa Csehország. Szlobodan Cvetković, az Újvidéki Vásár vezérigazgatója.
8: Lesznek további látványosságaink is. Korábbi sajtótájékoztatókon már említettük, hogy lesz egy múzeum is, ahol látogatóink gyakorlatilag megtekinthetik a mezőgazdasági gépesítés fejlődését a 18. századtól egészen a mai legmodernebb eszközökig. Lehetőségük lesz arra is, hogy részt vegyenek különböző tevékenységekben, például kukoricamorzsolásban, palenta készítésben és hasonlókban. A másik fontos dolog, hogy számos programot maguk a kiállítók szerveznek, így gyakorlatilag, ha mindent számolni szeretnénk, nem is tudnánk. Az egyik szintén érdekes és fontos része a lovas programok. Lesznek díjugrató versenyek és fogadhajtó viadalok is. A gasztronómia sem maradhat el. Ez a nemzetközi mezőgazdasági vásár elmaradhatatlan része.
9: Bemutatóra készül a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. A régi hó mindig az újat várja, Egyvekni kenyér című előadást Németh Emese írta és rendezte. A premier pénteken, május 15-én este 7 órától tartják a Szabadkai Népszínház kamaratermében. A mai sajtótájékoztatón az alkotók az előadás központi témájáról beszéltek. Kiemelték, hogy a produkció az emlékezés kérdését, annak bizonytalanságát és személyességét járja körül, miközben azt mutatja meg, hogy hogyan élhetik meg ugyanazokat az eseményeket másképp egy családtagjai. A történet középpontjában egy nagymama, a lánya és unokája áll, a férfi alakok pedig az ő emlékeiken és megéléseiken keresztül jelennek meg a színpadon. Németh Emese, író, rendező.
17: Nekem nagyon fontos volt egy olyan történetet elmesélni, ami nekem közeli, közel áll, ezzel szeretek dolgozni, és ami fontos, hogy a nézők nyelvéhez is közel tud állni, ugye ez a kortárs szövegekre alapvetően jellemző, néhol még egy kicsi vajdasági ízzel talán meg lett oldva ez a szöveg, illetve magával a millióvel, amiben játszódik maga az előadás, maga a történet. És az emlékezés itt a legfontosabb tényező, azt hiszem, ebben az előadásban. Annak a bizonytalansága, annak az igazság kérdése, hogy emlékezünk valamire, kinek mi az igazsága ebbe, egy családon belül ehhez egyáltalán hogy tudunk igazodni, hogy tudunk reagálni arra, hogyha a szüleink, a nagyszüleink, a gyerekeink akár egy teljesen más igazságot fogalmaznak meg, mint ahogy mi emlékszünk egy esetre, hogy szövődik be így az életünkbe akár a trauma, ami a másiknak akár nem egy traumatikus megélés, viszont nekünk abszolút az tud lenni, vagy akár az idősebb vagy fiatalabb generációknak, és ezzel nagyon szorosan összefűződik a szabad döntéshozatalnak a hiánya ebben az előadásban.
9: Készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára. Köztük van a bácsfeketehegyi Koncz Dorottya is, aki elszántan készül a rangos megmérettetésre. Az éveleje óta heti 5 alkalommal edz aktívan, lovával, hűséggel. A fiatal versenyző számára a részvétel nem csak sportkihívást jelent, hanem közössége képviselését is a vajdasági hagyományőrző eseményen.
18: Én ugye a kisúszároknál kezdtem, még 17-ben indultam először, a kisúszároknál 4-szer indultam, ebből az utolsó évemben sikerült megnyernem, így kijutottunk ugye Budapestre a Hősök terére, a nagyoknál pedig ez lesz az 5. évem, hogy hűséggel ugye 5. alkalommal fogok indulni a vágtán, szóval összesen 9. alkalom lesz. Hűség ugye egy 7 éves magyar sportló, vele 24-ben sikerült nyernem, ő akkor mutatkozott be először, ez nagyon nagy meglepetés volt. Tavaly 3. lettünk, idén pedig bízunk benne, hogy szintén dobogós helyezést tudunk majd elérni.
9: Sport. A Novi Sad női asztali tenisz csapata ismét megnyerte a szerb bajnokságot, miután a döntő visszavágóján 4-1-re legyőzte a Nisi Josip Kolumbó együttesét. A csapat ezzel története 11. bajnoki címét szerezte meg. Az újvidéki asztali teniszezőnő 2018 óta sorozatban 8. alkalommal lettek bajnokok. A csapat 2021. januárja óta nem veszített bajnoki mérkőzést, és az idei szezont is veretlenül zárta. Maxuti Anett a csapat kapitány.
19: örülök, hogy nyertünk, az a legfontosabb, hogy a végén nyertünk. Hétfőn én nem játszottam jól, a lábaim nem vittek, úgyhogy ma úgy jöttem ide, hogy szeretnék is vele játszani, szeretnék neki visszavágni, és itthon a hazai pályán, a saját közönségünk előtt szerintem tök jó játszottam, tök jó meccs volt, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy végül én is nyertem, és hogy megnyertük.
9: A pontos idő 16 óra 18 perc. Híradót hallottak.
7: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 20 fok van jelenleg, a nap további részében is marad a változóan felhős, főként napos idő, csapadékra ma nem számíthatunk. Holnap azonban elszórtan előfordulhat majd csapadék térségünkben, 22 fokos csúcshőmérséklet várható változóan felhős idővel. Már a megköszönöm figyelmüket, holnap Lajkó Anett érkezik majd a legfrissebb hírekkel 10 órától, viszont hallásra!
20: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
21: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ajánló következik.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Öregerek velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Körhinta.
2: Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak, itt a 107,1-en közvetít veszi, mai mégpedig csütörtöki körhintán köszönti önöket adásvezető technikusunk Sóti Tamás, azaz Tomi, és a mai szerkesztő műsorvezető. Vágó Kriszta, mivel is várom önöket, nagyon jó kis zeneszámokkal, már is egy Quimby-ben indítottunk, autó egy szerpentinen, ezután üzenet a távolból, majd Roy és Ádám, és ezen kívül még nagyon sok jó zene itt lesz velünk ebben az órában. Tudják, minden órában rövid hírekkel várom önöket. Lesz itt közérdekű információ, egy kis érdekesség, és természetesen ne feledjék el, mivel csütörtök van, így aranyalbum 18 órától a Gárdi Gábor szerkesztésében, és a csütörtök akkor Rádiódiszkó Manóval 20 órától. Addig is legyenek itt velünk a 107,1-en.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Reklámot hallottak.

Körhinta. És már is egy programot ajánlok önöknek 16 óra után 44 perccel a mai Körhintában, a Mackók nyomában. Holnap, tehát május 15-én pénteken 17 órakor játékmackó kiállítás megnyitó lesz Topolya Község Múzeumában. Mindenkit várnak, mégpedig a kiállítás megnyitóra. A Mackók nyomában című tárlat kezdő eseményén gyerekek lépnek fel irodalmi és zenés mackós témában. Illetve holnap, mégpedig Topolya Község Múzeumának igazgatóját fogjuk kapcsolni itt Mozaik című műsorunkban, úgyhogy többet megtudhatnak majd, hiszen a Mackók nyomába eredünk. Tartsanak velünk akkor is és most is.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Hepatitis A vírus találtak Németországban a Szerbiából származó bogyós gyümölcsökben. A mezőgazdasági erdészeti és vízgazdálkodási minisztérium közölte, hogy minden szükséges intézkedést megtettek, miután Németországban hivatalos ellenőrzés során hepatitis A vírust mutattak ki egy fagyasztott gyümölcskeverékben. Az élelmiszer gyártója a pozsegai Frigo Paun Kft. A hatóságok az ügyet azonnal továbbították az illetékes felügyelőségeknek, akik megkezdték az ellenőrzést. Május 16-a és 21-e között tartják a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik a kiállításra. Az ünnepélyes megnyitó után 15-én 19 órakor lesz, május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a rendezvény. A belépőjegy ára 1000 dinár, szervezett csoportos látogatás esetén fejenként 750 dinárt kell fizetni a jegyért. A 14 évnél fiatalabbak és a nyugdíjasok pedig 500 dinárért tudnak majd belépni. Idén a főnyeremény egy 50-45D típusú John Deere traktor lesz. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Bácskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Az utolsó pillanatban érkezett az életmentő csapadék a termelők szerint. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. Az elkövetkezendő napokban további esőre van kilátás a térségben. És akkor nézzük az időjárást, mégpedig amire készül. Kell, hát per pillanat Szabadkán és környékén 21 fokot mérhetünk, holnap 24 lesz, szombaton pedig már csapadékosra fordul az időjárás, egy nagyon kicsit visszaesik a csúcsérték, akkor csak 20 fokot mérhetünk, majd vasárnap és hétfőn pedig 20 fok alatti értékek lesznek majd egyenlőre a meteorológusok szerint.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
9: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
10: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
11: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanóhabokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 06388960980-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 06388960980. Legyél te is fites diák!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Reklám következik.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
3: Reklámot hallottak.

0: Körhinta az élet, üljön fel velünk rá!
1: A 107,1 MHz-en. És akkor 17 óra múlt 20 perccel, és a Kokomokot című zeneszámot hallhattuk a Beach Boys-tól, ezután Gary Moore következik majd, illetve Aerosmith, és a The Doors, Light My Fire, egy nagyon jó kis zeneszámokkal készült Sóti Tamás nekünk erre az órára, és akkor egy kis közérdekű info így a zeneszámok között, mégpedig a holnapi napon, tehát május 15-én pénteken Kishegyes, Csantavér, Bácskosút falva és Dusanovo 1-es utcáin karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás. Hogy konkrétan melyik utcákban, mettől, meddig, azt megnézhetik a pannonrtv.com-on, tehát kattintsanak, és böngészenek, ne csak a közérdekű fület keressék, természetesen a legfrissebb híreket is el tudják olvasni, vagy bejátszásainkat is visszanézhetik. Például arról is lehet olvasni, hogy manapság egyre több állatorvos javasolja az opcionális oltásokat, tehát erről is lehet olvasni. Tényleg, tanulzzanak és olvasgassanak!

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, holnap is napindító a 107,1 MHz-en. Benne foglalkozunk a NISZ, illetve a MOL ügyével, és lesz szó az első zentai félmaratonról is. Emellett lesz mozaik is.
2: Így igaz, a mozaikban Vágó Kriszta számít a figyelmükre. Többek között beszámolnak arról, hogy mivel készül a Zentai Magyar Kamaraszínház a nézőknek, illetve szó lesz még az olvasni jó felolvasási versenyről, amelyet a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar hallgatói önkormányzata szervez.
1: Úgyhogy mindenképpen hangolódjanak ránk, ne állítsanak az állomás keresőn.
3: Ajánlót hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gasztrofest, Firigyházán június 6-án.
2: A csapatok megmérettethetik magukat pörköltfőzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-ig Miklós Szilviánál.

0: kapcsolatunkkal a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
1: Firigyháza, az ízek faluja.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

és még mindig fel lehet szállni a mai körhintára, itt a 107,1-en 17 óra múlott 40 perccel a The Doors Light My Fire című nagy sikerű zeneszámát hallhatták, ezután mégpedig Horváth Attila következik, illetve az Express mégpedig a szerelmesek dalával, de előtte még egy kis közérdekű infóval jövök önöknek, mégpedig 2026 egészen június 10-ig szervezik meg a tavaszi nagytakarítást, tehát ugye a Szabadkai Köztisztaság és Parkosítási Kommunális Közvállalati Értesítése következik. Május 18-án hétfőn a harcosok sorakozója a lakótelepen folytatódik az akció. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki. A Náda Dimitj és a Jó Lajos utca sarkán, valamint a Lovro Bracsújevic utcában, illetve a Blaskó Rájic utca végén. Még több közérdekű info a pannonrtv.com-on.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Városi Képviselő Testület csütörtöki 15. rendes ülésén napirendjén rendhagyó módon mindössze két pont szerepelt. A képviselők a város 2026 évi telekrendezési programjáról, valamint a Tavankúti horvát nyelvű óvoda kérdéséről hoztak döntést. Az ülésen heves vita alakult ki, azonban végül mindkét napirendi pontot elfogadták. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Bácskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre, az elkövetkezendő napokban további esőre van kilátás a térségben. És május 16-a és 24-e között tartják a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mint egy 1200 kiállító érkezik a kiállításra. Az ünnepélyes megnyitó május 15-én 19 órakor lesz, majd május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a rendezvény. És nézzük, hogy milyen időre van kilátás az elkövetkezendő napokban, majd egy hűvösebb idő érkezik, addig is 20 fok feletti értékeket mérhetünk majd az előttünk álló napokban, akár 24 fokot is mérhetünk, majd szép lassan a hétvége felé érkezve pedig, mondjuk vasárnap már csak 13-14 fokot mérhetünk majd a mostani prognózis szerint.
4: Hogy ne maradjon le semmiről,
5: hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
0: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: Tegyék meg tétjeiket!
5: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
6: Nálunk mindenki nyer.
5: Szórakozás tét nélkül.
6: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. A mai műsor főszereplője belgrádi születésű. Az apja diplomata volt. Úgy került Budapestre, fiatalon a metróklubban játszottak barátaival, majd a hely lett a névadójuk, és létrejött a metró. Évek alatt azonban úgy érezték, hogy a tagok különböző stílusokban szeretnének alkotni, és más irányba haladni, ezért feloszlottak. Az első számú énekesük ezt követően pár évre visszavonult, külföldön dolgozott, majd a 70-es években egy kislemezzel tért vissza. Ezzel kívánták felmérni, hogy mennyire emlékszik még rá a nagy érdemű. A korong óriási siker lett, amit azután 1977-ben egy nagy lemez követett. Ez a különleges énekes, zenész és dalszerző nem volt más, mint Stevanovic Zorán. Ő énekel nekünk.

Amíg a barátom ír egy dalt nekem, amíg a barátom vakon hisz bennem, addig jó nekem. Amíg a barátom rám szól, hogy bolond vagyok, és én elhiszem azt, hogy igazat mond, addig jó nekem.

Amíg a testvérem ír egy dalt nekem, amíg neked is szól az énekem, addig jó nekem. Amíg kimondod azt, amit gondolok, amíg az, amit gondolsz, nem titok, addig jó nekem.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, holnap is napindító a 107,1 MHz-en. Benne foglalkozunk a NISZ, illetve a MOL ügyével, és lesz szó az első zentai félmaratonról is. Emellett lesz mozaik is.
2: Így igaz, a mozaikban Vágó Kriszta számít a figyelmükre. Többek között beszámolnak arról, hogy mivel készül a Zentai Magyar Kamaraszínház a nézőknek, illetve szó lesz még az olvasni jó felolvasási versenyről, amelyet a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar hallgatói önkormányzata szervez.
1: Úgyhogy mindenképpen hangolódjanak ránk, ne állítsanak az állomás keresőn.
3: Ajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Városi Képviselő Testület csütörtöki 15. rendes ülésének napirendjén rendhagyó módon mindössze két pont szerepelt. A képviselők a város 2026-os évi telekrendezési programjáról, valamint a Tavankúti horvát nyelvű óvoda kérdéséről hoztak döntést. Az ülésen heves vita alakult ki, azonban végül mindkét napirendi pontot elfogadták. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági Szántó földekre. Észak-Bácskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. Az elkövetkezendő napokban is további esőre van kilátás a térségben. És május 16-a és 21-e között tartják a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik a kiállításra. Az ünnepélyes megnyitó május 15-én 19 órakor lesz, május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a rendezvény. És nézzük, hogy milyen időre van kilátás a meteorológusok szerint, mégpedig az elkövetkezendő napok naposak lesznek, azonban csapadék is várható majd 24 fok körüli értékekkel, vasárnap azért jelentősen visszaesik majd a csúcsérték, 14-15 fokot mérhetünk majd akkor.
9: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Körhintaéjjel.
1: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
0: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban. Körhinta.
2: És szép lassan elérkeztünk a mai Körhinta utolsó órájába, és nézzük meg, hogy mit olvashatunk a pannonrtv.com-on. Nagyon sok cikkel találkozhatunk, mégpedig egy ilyen címmel, hogy a vajdasági szántóföldekre megérkezett a csapadék, de ennél több kell egy ilyen címmel is. Vagy heves vita a szabadkai VKT ülésén, erről is lehet olvasni. Vagy akár arról, hogy hepatitis A vírus találtak Németországban a Szerbiából származó bogyós gyümölcsökben. Egy ilyen címmel is talál. Illetve arról is lehet olvasni, hogy készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára, illetve ha tovább lapozgatunk, gázerőmű épül Nisnél, erről is lehet olvasni, illetve egy ilyen címmel is találkozhatnak, hogy több mint 3500-an dolgoznak az Expo 2027 komplexum építésén, erről is lehet olvasni és tovább lapozgatni. Ezen kívül, ha nem lenne programjuk, akkor természetesen a közérdekű fül alatt akár ugye az áramszünetet is elolvashatják, vagy a víradási akciókat, és térünk vissza a programokra. Viszont a programok és rendezvények fül alatt nagyon sok programot találhatnak, amire el lehet menni, illetve ezen kívül még bejátszásainkat és műsorainkat is visszanézhetik, úgyhogy érdemes ellátogatni a pannonrtv.com-ra.
3: Áznak a tegnapok szavakban,

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, holnap is napindító a 107,1 MHz-en. Benne foglalkozunk a NISZ, illetve a MOL ügyével, és lesz szó az első zentai félmaratonról is. Emellett lesz mozaik is.
2: Így igaz, a mozaikban Vágó Kriszta számít a figyelmükre. Többek között beszámolnak arról, hogy mivel készül a Zentai Magyar Kamaraszínház a nézőknek, illetve szó lesz még az olvasni jó felolvasási versenyről, amelyet a beközött beszámolnak arról, hogy mivel készül a Zentai Magyar Kamaraszínház a nézőknek, illetve szó lesz még az olvasni jó felolvasási versenyről, amelyet a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar hallgatói önkormányzat.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Gyerekek, körhinta, pörögjenek velünk!
1: És már is egy programmal jövök, mégpedig június 6-ára. A második Gastrofest 2026. június 6-án szombaton lesz Firigyházán, ahol a szervezők a csapatok érkezését 8 órától várják, a főzés pedig 9 órakor veszi kezdetét. A csapatok saját maguk biztosítják a húst, amely lehet birka vagy sertéshús, a versenyen pedig kizárólag gázpalack használatával lehet főzni. 11 órakor gyermekprogramokkal várják a kicsiket és nagyokat egyaránt, majd 13 és 14 óra között történik az elkészült ételek mintáinak leadása. A program részeként 14 órakor tombola lesz, 15 órakor pedig eredményhirdetés és díjátadó következik, ahol a birka és sertéspörkölt mellett lehetőség lesz az édes és sós sütemények, a pálinka, valamint a rostélyos ételek értékelésére is. A nevezési díj 1000 dinár, amely egy pólót is tartalmaz, jelentkezni pedig május 31-ig lehet, mégpedig Miklós Szilviánál a 063-42-10-31-es telefonszámon, akár erről is tudnak olvasni, mégpedig a pannonrtv.com-on. Ezen kívül még nagyon-nagyon sok program lesz, például falunap és templombúcsú tordán. A programok mind szabadtériek és ingyenesen látogathatóak. A falunapi rendezvényt május 16-a és 18-a között tartják, számtalan programmal, egyebek mellett horgászverseny, főzőverseny, szentmise, gyermekprogram, diszkó, est és koncert is lesz. És tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok programról olvashatnak a pannonrtv.com-on.

0: apa, anya, csak még egy kört, no!
1: Szálljanak fel önök is! Körhinta 107,1 MHz-en!
2: És szép lassan elérkeztünk a mai körhinta utolsó perceihez, és ne felejtjék el, hogy holnap is várjuk majd önöket, mégpedig itt a 107,1-en, de előtte még, ami még nagyon fontos, hogy 8 órától Kis János Manó számít majd a figyelmükre itt a 107,1-en, tudják, rádiódiszkóval, holnap pedig napindító 6-tól 10-ig, majd utána Mozaik. Csak nézzünk néhány gondolatot a holnapi napindítóból. Megérkezett a MOL ajánlata a NISZ ügyében, erről is szólnak majd, illetve még egy hétig lehet jelentkezni az első zentai félmaratonra, erről is szó lesz. Mozaikban viszont én várom önöket 10-től egészen 14 óráig, idén is lesz olvasni jó felolvasási verseny Szabadkán, erről is szólunk majd, illetve a Zentai Magyar Kamaraszínház előadásairól, egyebek mellett a Mackó kiállításról is szólunk majd, vagy szólok, illetve a Tisza vízállásáról, és hogy mikorra várható majd a kérészek táncra. Erről kérdezzük majd Sarnyai Csaba tiszai hajóst holnap, mégpedig Mozaik című műsorunkban. Ha péntek, akkor tudják, Mérleg Szabó Hangya Terész szerkesztésében, illetve körhinta is lesz holnap. Ez a holnapi penzum. Búcsúzik, mégpedig a délutáni stáb, Sóti Tamás adásvezető technikus és a mai szerkesztő műsorvezető Bágó Krisztál. Ne menjenek sehova, nem sokára startol a Rádiódiszkó. We'll be right back.

0: A 70-es, 80-es,
1: 80-as évek diszkós slágerei.
0: Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Városi Képviselőtestület csütörtöki 15. rendes ülésének napirendjén rendhagyó módon mindössze két pont szerepelt. A képviselők a Város 2026-os évi telekrendezési programjáról, valamint a tavankúti horvát nyelvű óvoda kérdéséről hoztak döntést. Az ülésen heves vita alakult ki, azonban végül mindkét napirendi pontot elfogadták. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Bácskában körülbelül 10 liter csapadék hullott 400 méterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. Az elkövetkezendő napokban is további esőre van kilátás a térségben. És május 16-a és 21-e között tartják a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik a kiállításra. Az ünnepélyes megnyitó május 15-én 19 órakor lesz, május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a rendezvény. És nézzük, hogy milyen időre van kilátás a meteorológusok szerint, mégpedig az elkövetkezendő napok naposak lesznek, azonban csapadék is várható majd 24 fok körüli értékekkel, vasárnap azért jelentősen visszaesik majd a csúcsérték, 14-15 fokot mérhetünk majd akkor.
1: 107,1 MHz.
0: A mindennapok része.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Rádió diszkó.
5: Oké.
6: A lemezlovas Kis János.
4: Illetve szerénységem Manu.
7: Vinja, bab!

Szép estét, mert mindenkinek, illetve szavaztok, csütörtök este van, csütörtök estéként, itt a 107,1-en, a 107,9 MHz-en, és ahol van, létezik internet kapcsolási lehetőség, ott is lehet hallgatni, követni ezt a mai műsort, amit úgy hívnak, hogy Rádió Diszkó, és egészen este 10 óráig fog tartani, helyi idő szerint, és ez egy olyan műsor, ahol bele is lehet szólni a műsor zenei arculatába, méghozzá úgy, hogy 0-66-36-36-33-as elérhetőséget használjátok, SMS-ben, illetve Viberen keresztül, csak is kizárólag írásban, mit szeretnétek meghallgatni a régi szép ütős diszkó felvételekből. Általában a felvételek nagy része abból a korból való, amikor a Szabadka és környékbeli diszkóklubok a fénykorukat élték, tehát a 70-es, 80-as évek, de plusz-minusz 10-15-20 év bőven belefér a dologba. Jó magam, Kis János Manna vagyok, a technikai munkatárs, egy hölgy, aki mosolyogva üdvözöl benneteket a keverőpult mögül, Szlacki Csilláról van szó. Az első felvétel már korongon van, a Price of Love, a szerelem ára. Egyáltalán van-e ára a szerelemnek? Hát nem tudom, mert a zeneszámú talán elválik. Az Alakart együttes már is kezdte a működését. Hölgyeim és uraim, elindult a mai Rádió Diszkó.

Most azt egyelősen érkezik az első zenekérések a 0-66-36-36-33-as elérhetőségre. Kovácsik József az Áramló Rádió Diszkó hallgatók közé tartozik. Szép estét kíván mindenkinek. Több felvételt is felsorolták, kedves József, az üzenetben. Kézzel itt van például a Drunken Sailor, a részek tengerész, illetve a teljes címe, hogy What Shall We Do With a Drunken Sailor? Mit tehetünk egy részek tengerészsel? Az Irish Rovers nevű együttes következik Kovácsik József kérésére.

Petaranta Szabadkára jelentkezett, az állandó rádiódiszkó hallgatók közé tartozik. Szép vidám rádiódiszkós estét kíván a hallgatóknak, és jó munkát a stúdióban dolgozóknak. A mai zenekérése így hangzik, Ray Parker Jr.-től a Ghostbusters című dalt szereti meghallgatni.

A gyülepörgős felvétel következik. Ibolya kérésére, aki szép estét kíván a Rádiócka hallgatóinak, és a Mademoiselle Ninette című felvételt szeretné meghallgatni a Soulful Dynamics nevű együttes előadásában.

A csatájú biliárdosok és az állandó rádióc hallgatók közé tartoznak, hogy írjátok, meglepett benneteket, messzire elszármazolt biliárdtársadok Dominik, akinek szeretitek kedveskedni felvétellel, ennek a címe Ma Baker. Ki is volt ez a Ma Baker? Hát egy valós személy volt Amerikában, aki fiaival együtt járt bankról bankra, gépfegyverrel a kezében rabolni, de állítólag nagyon jó szívű, általában úgy kezdte a rablást, hogy bevágódtak a bankba, kicsit lövéldöztek a plafonba, és azt mondták, ez itt Ma Baker, rablás történik, egy dollár az nem sok, vegyetek ki a kasszából egy dollárt, a többit megadjátok ide nekem. This is the story of Ma Baker.

János Debrecenből jelentkezett. Szép estét mindenkinek, kellemes műsorvezetést, rádiódiszkó hallgatást. A Fancy együttes felvételét szeretné János meghallgatni, melynek a címe Flames of Love, a szerelem lángjai.

Ilonka is jelentkezett, üdvözlet, kellemes rádiódiszkós estét kíván mindenkinek. A Lambadát szereti meghallgatni, méghozzá azt a japán változatot. Kedves Ilonka, feltételezze, hogy másra azt nem igazán lehet hallani, csak itt a rádiódiszkóban, de itt van nálam kéznél Ilonka kérésére a Lambada japánul.

A következő felvétel zeneszáma néhai Palicsi Amfora lemezklub hangulatát próbálja visszaidézni, mert ott hallhattátok először, másodszor, ki tudja hanyadszor Sissi Kecs felvételt, most már csak egy ilyen retro műsorban, mint a rádiódiszkó lehet hallani az ilyen és hasonló zeneszámokat. Are you man enough?

Csaba Péter révéről jelentkezett. Jó estét, kellemes időtöltést kíván a Rádiuszka hallgatóinak. További jó hangulat fenntartása érdekében van is ötlete Csabának, hogy mit szeretne meghallgatni. Ellen Ross felvételére esett a választása. Valentino Mon Amour című dalra gondolt.

A statisztika szerint az egyik leggyakoribb női név a világon, ha Mária valamilyen változata. Miért mondom ezt? Hát talán azért, mert a következő felvételnek és a címe Máriáról szól, Mary a dal címe.

0: a lemezlovas Kis János.
1: Illetve szerénységem Manu.
2: Ő az ki, így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia-szia, srácok.
3: És egyben ő az élet, én vagyok az, akit a mikrofon mögött csücsülés olvasgatja a zenei kéréseket. Iba aláírása futott be. Üdvözlet mindenkinek. Joan Jett-től szereti meghallgatni azt a felvételt, mert arról szól, hogy szeretem a rock and roll-t. I love rock and roll.

Következő olyan felvétel a diszkóklubokban meglehetősen nagy sikere volt neki. A Tovil világtopistáin nem igazán szerepelt, és elég nehéz volt egy lemezlovastól, műsorvezetőtől kérni a zeneszámot, mert nincsen benne semmi szöveg, de nagyon is alkalmas volt a diszkóeffektusoknak, mert csillogtak, villogtak a fényeffektusok, a ködgépek, stb. Na most egy ilyen zeneszám következő. Címe van neki, The Voices Inside My Head, hangok az én fejemben. A Common Sense nevű együttesről van szó.

A következő zeneszám volt egy virágnemű hallgatón kérésére. Sandy Wilson fogja előadni, a dal címe Ad nekem a szerelmedet ma éjszaka. Give me your love tonight.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannoner TV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannoner TV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannoner TV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannoner TV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: A lemezlovas, Kis János.
3: Illetve szerénységem, Manu.
4: Ő az, ki így köszön.
5: Szavaztok.
4: Megjöttem, szia-szia, srácok.
5: És egyben ő az élet, én vagyok az, aki a következő zeneszámot kiválasztotta, tehát a dicséret engem illet, de hát a kritika is, ha már nem nagyon örülök neki, de hát ha van, akkor elfogadom. A néhai szabadkai Aquarius Lemez Club fénykorában engedtük annak idején ezt a Temptations felvételt, ami most következik. Ha jól emlékszem, a Masterpiece című nagy lemezükön volt található a most következő Law of the Land.

Bab is az állandó rádiódiszkó hallgatók közé tartozik. Szép jó estét kíván mindenkinek, és hogy szebb legyen ez a mai csütörtöki rádiódiszkó, a Shine című felvételt szeretné meghallgatni.

Egy vidám hangvétel felvétel következik Ricky King előadásában. Nem tudom miért, de bennem valamilyen nyárias hangulatot idéz fel, hogy miért. Ki tudja, lehet, hogy mond nyáron szereztem be a felvételt, és mindjárt az elejében többször leengedtem, és ezt a hangulatot idézi fel bennem. Ez a Halle Hey Louise című felvétel.

0: A Rádiodiszkó mai műsor ideje még egy zeneszámot tudok belepréselni, egy rövid lélegzetű zeneszámot választottam, mert ennyire van idő. Az együttes neve, az előadó neve Right Said Fred, és a dal cím, amit választottam tőle, I'm too sexy, én túl sexy vagyok.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Most kedves hallgatóik, ennyi fél bele a Rádiszka mai műsor idejében. Rádiódiszka ezen hullámhosszon, egy hét múlva esedékes a szokott időben. De azért nem menjenek messzire, mert a pontos időjelzés utáni továbbra is folyik a műsor sugárzás. Egy zenei válogatás következik a reggeli műsorkezdésig, aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást kívánunk neki. Jó magam, kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, egy hölgy, aki mosolyogva üdvözöl benneteket a keverőpót mögül, Szlacki Csilláról van szó. Mára tőlem ennyi, szevasztok, jó éjszakát!

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Ahol a nosztalgia a divat.
3: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ahol a nosztalgia a divat.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e, a jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak a rockzene örök slágerei.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallanak engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: álláshirdetés.
1: A Pannónia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannónia Alapítvány, Fondácia Pannónia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsity utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannónia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Mi nem felejtettük el
3: a 70-es évek kedvenceit.
4: Mert a retro örök.
5: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: A 107,1-en.
7: Ahol a régi

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain. A nosztalgia hullámain.
1: A nosztalgia hullámain. A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A szerelem hullámhosszán.
2: Ez a 107,1 MHz.

Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: Mert ami jó, az jó.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1.
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: 2 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.